0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Kisrác, figyeld a zászlót, s ha nézel jó erősen, akkor majd meglátod. Nézd rám, ez az új Szerkó. Más a szöveg, más a music, és más a név is.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: MMR. A zene összeköt.

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Jó reggelt a korán ébredőknek a hét utolsó munkanapján, és már akinek a hét utolsó munkanapja. Péntek van, az biztos, és szeptember 4-e. Egy perccel vagyunk most 17:30 után. Borús reggelre ébredtünk, de nagyon kellemes 18 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Lendván, és túlnyomóan felhős az ég. Ez még nagyjából a következő bő egy órában így is marad, és érkezhet szorványosan, alig észrevehetően szitáló eső. Egyébként idefelé jövet is pont ezt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag kilométerenként változott a helyzet, hol száraz utakon lehetett jönni, hol picit szemerkélt az eső, de alapvetően, ha most az égre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy egy picit megnyugodott a légkör felettünk. Az éjszakai órákban is érkezett szorványos jellegűen szitáló eső, alig észrevehetően. Aztán délelőtre már zavartalan napsütést kapunk, és emelkedő hőmérsékletet, így akár a 30 fokot is elérhetjük majd napközben. Na, de még itt vagyunk a kora reggelbe, úgyhogy remélem, hogy kellemes volt az éjszakai pihentető alvásuk, és egy nagyon fantasztikus nap elé nézünk együtt. Péntek van, önmagában már ez egy jó hír, és természetesen az is jó hír, hogy még marad a nyárias időjárás, tehát ha jön a hétvége, akkor gondolom, hogy az iskolások is mindenképpen szeretnék még kihasználni a szép időt a szabadban tartózkodásra. Erre lesz is lehetőség, bár átmenetileg majd a hétvégére még csapadék is érkezik, amire meg egyébként égető szükség van. Egyelőre úgy tűnik, hogy a meleg és az emelkedő hőmérséklet maradni fog nem csak ma, illetve a hétvégén, hanem a jövő hét nagy részén is, de hogy meddig számíthatunk még fokozatos melegedésre és tartós hőhullámra, az kiderül 6 órakor a friss információkból, és azt is megtudhatják, hogy mi mindent érdemes tudni erről a mai napról, szeptember 4-éről. A naptárba nézve Rozália napja van, úgyhogy minden Rozinak nagyon boldog névnapot kívánunk, megnézzük majd ennek a névnapnak az eredetét, és természetesen a jelentését is, de ha már ez a dal szó kicsúszott a számon, akkor kezdjük valóban zenével a mai reggelt, mindenkinek csodás pénteket kívánunk. Király Tomi a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné Tündét hallják. 3 perccel vagyunk, 17:30 után, már is jön a magna cum laude.

Át a városon, és most még könnyű át arra szolgatni a városon, hiszen alig van a forgalom, hajnal van, odakint korom sötét, és igazából a reggel az még egy jó fél óra múlva indul, hiszen a nap felkeltére már egyre többet kell várnunk, egyre később következik be, és bizony egyre korábban nyugszik le. 6 óra 18 perckor kell föl ma a nap itt Lendván és környékén, és bizony már 20 óra előtt néhány perccel nyugovóra is tér. Nagyon gyorsan és érzékelhetően változnak ugye az éjszaka és a nappal hosszúságai, és ezt mi magunk is tapasztaljuk, hiszen talán előbb kuckózunk be, és később ébredünk reggelente. De akinek feladata van és munkahelyre igyekszik, érdemes gyakrabban az órára pillantani. 5 óra 38 perc van egyébként, és ahogy említettem, a naptárban a Rosália név szerepel szeptember 4-én, ez a fő névnapunk. Ez egy olasz eredetű név, és a róza továbbképzése ma nagyon ritka névnek számít, de például a 19. és a 20. század elején nagyon gyakori név volt. És szerencsére azért még most is akad. A Rozi ugyanis tartja magát, így szerepel a naptárban a Rozália mellett a Rozi, a Tódor, az Ida, a Mózes, a Rózsa, a Regina, a Móric, Mór, Murál, és a Rozanna, Róza nevek is, akik ma ünnepelnek, minden jót kívánunk nekik. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, legyen csodás napjuk. A folytatásban László Attila érkezik és Olivia Dean.

Három perccel vagyunk, 3:46 után nézzük az országos helyzetképet. Azt már említettem, hogy nálunk, legalábbis itt Lendván és környékén, túlnyomóan felhős, borongós az idő, helyenként és időnként rövid ideig tartó szitálással, de alapvetően magas hőmérsékletekkel. Lendván 18 fokot mérünk, a közeli Muraszombatban is borús az idő, 19 fokkal. A fővárosban, Ljubljanában 18 fok van, szintén felhős az ég, mint ahogy Novo Meston is, 18 fok borús idő. Posztolyna derülték 12 fokkal, Szlovengrádec felhős, 15 fokot mérnek, Lisztán 19 fok van, borús az idő. Lent a tenger melléken, Portorosban szintén 19 fok van, de derűs az ég. Maribor változóan felhőség 20 fokkal, Novagorica derült 18 fok, Celje felhős 17 fok, és a Triglávon derült az idő, ma reggel 9 fokot mutatnak a hőmérők.

Kisebb hidegfront közelít, de sokat nem kell remélni tőle. Marad a nyárias, többnyire száraz idő. Szombaton átmenetileg több lesz a felhő, és helyenként jöhetnek kisebb záporok. De alapvetően a hűvösebb hajnalok után ismét melegünk lehet majd napközben, így ma is akár helyenként elérheti a hőmérséklet maximuma a 30 fokot. Most sem fázós a reggel, 18-19 fok van jelen pillanatban itt Lendván és környékén. Most 5 óra 54 percet mutat az óra, Ákossal és Orsival és a közös dallal folytatjuk 6 órakor pedig friss információkkal.

0: időjárás.
1: Hat óra van, jó reggelt kívánok, friss információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Már is mondom a részleteket, időjárással kezdünk, és azzal a jó hírrel, hogy még egyelőre marad a nyár, bár nem tudom, hogy kinek mi a jó hír. Egy biztos, hogy melegedésre számíthatunk, és határozott melegfront jellegű változásokra. Mindenütt csökkenni fog a következő órákban majd a felhőzet, és átmenetileg fel is szakadozik, és így sok napsütés várható majd ezen a pénteken. Számottevő csapadék már nem lesz, viszont szemerkélő eső most reggel még néhol előfordulhat. Megélénkül a szél, néhol meg is erősödik, ez kellemesen csökkenti majd a hőérzetünket, mert hogy ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Rohamos melegedés várható a közeledő hidegfront előtt még a magasabb légrétegekben. Így szombaton alapvetően napos időt kapunk, aztán napközben átmenetileg lesznek területek, ahol erősebben megnövekszik a felhőzet, és ezekből a megnövekvő felhőgócokból elszórtan előfordulhatnak szombaton esők, záporok, néhol zivatar sem kizárt. Megerősödik, megélénkül a szél, szombat hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, még holnap délután 26-32 fok várható majd. Vasárnap túlnyomóan derült, napos időt kapunk csapadék nélkül, megélénkülő széllel, hajnalban 10 és 18 fok várható, még vasárnap délután 24-29 fok valószínű majd. Többnyire derült, gyengén felhős napos időt kapunk a jövő hét elején, hétfőn sem várható csapadék, mérséklődik a légmozgás is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között várható, még a legmagasabb nappali 25 és 30 fok között valószínű majd. Kedden a sok napsütést fátyol és gomoly felhők szűrik, csapadéknak kicsi az esélye, a minimum hőmérséklet 5 és 14, a maximum pedig 27 és 32 fok között alakulhat. Napos időt hoz még a szerda is, majd egy front hatására megnövekszik a felhőzet, így főként a délutáni órákban esők, záporok, zivatarok érkeznek akár nagyobb területen is. Megerősödik ezzel együtt a szél is, szerda hajnalban 8-18, délután még 29-34 fok valószínű, az érkező zivatarokkal rohamosan esik majd vissza a hőmérséklet, és ez a szerda délután érkező hideg front át is alakítja az időjárásunkat, olyannyira, hogy a

0: Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mire készülhetünk ezen a pénteken. Említettem, hogy a hidegfront előtt egy gyors melegedés várható a magasban, és ez nagyon sok panaszt hoz, elsősorban a humán meteorológiai helyzet gyors változásában. Erőteljes melegedés, egyre több fejfájás, migrénes panasz a frontérzékenyeknél. De nem csak ez lép fel, hanem akár a hőegyensúlyi zavarok is maradhatnak, hiszen jellemzően 30 fok várható erős kánikulával, ami terheli a szervezetet, okoz gyakori rosszul létet, nehéz légzést, például parlagfűvel fokozottan szennyezett területeken, ez még inkább terhelő lehet a légző szervünknek. Nagyon sok panaszt előidéz ez a változás a fejfájósoknak, migréneseknek, főleg most a délelőtti gyors melegedési időszakban lehet erre számítani, amit a jelentős hőingás tovább erősít. Jellemző marad a fáradékonyság, a gyakori rosszullét, a gyulladásos jellegű ízületi, emésztőszervi allergiás panaszok, és jelentősen romolhat például a frissen műtöttek állapota. A változékonyság nem csak fennmarad, hanem fokozódik a következő napokban, majd a hőhullám is újra beerősödik. Ez az oka, hogy az időjárás érzékenység nagyon sok vagy egyre több embert érint, és súlyosabb tünetekkel. Érdemes pihentetni a szervezetet, amikor erre van lehetőség, és készüljenek arra is, hogy ma erős lesz az UV-sugárzás, tehát kerülni kell a tűzőnapot, főleg a déli órákban.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen helyenként az éjszakai csapadék miatt átmenetileg nedvesebb útszakaszokkal is találkozhatnak, így megnőhet a féktáv, legyenek körültekintőek és óvatosak, annál is inkább, mert a trafipaxos mérőautó ma Gornyaradgon a körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hat óra múlt, 6:30 a folytatásban az AHA együttes érkezik és a Unique. Hamarosan lapszemlézünk és megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Fél perc múlva 19:45, és ígértem, hogy az Alai Hírlap mai számából néhány érdekesebb írást kiemelünk. Többek között, ha kedvelik a bábjátékot, akkor olvashatnak a Griff Bábszínházról is, hiszen új évad 7 bemutató. Idén is magas színvonalú produkciók megvalósítására törekszik az Zalaegerszegi Társulat. A Griff Bábszínház 7 bemutatóval készül a 2026-2026-es évadra, és ez az évadnyitó társulati ülésen hangzott el, amelyen a kulturális szférában bekövetkező változásokról is szó esett, erről is tudósít a Zalai Hírlap mai száma, ahol olvashatnak arról is, hogy majdnem 15 000-rel többen érkeztek idén az Aqua Citybe. A tárgyak azonban még strandolnának, hiszen lassan mindenhol véget ér a strandszezon, így elérkezett az ideje az idei nyár mérlegének is. Az Aqua City vízi csúszda és élménypark látogatottsága jelentősen felülmúlta például a tavalyit, miközben az elhagyott tárgyakból is tekintélyes gyűjtemény gyűlt össze. Erről is ír az Alai Hírlap friss mai száma, a sportoldalon pedig arról számolnak be, hogy brazil támadót igazolt az ETFC, Kölnből érkezhet még egy középpályás. Hivatalos a bejelentés, az ETFC labdarúgó csapata a brazil Mateus Machado szerződtetését igazolta le. A támadó érkezéséről már tudni lehetett, de hivatalosan csütörtökön délelőtt jelentette be az ETFC. További részletek ezzel kapcsolatosan is a friss mai számban. Jó olvasást!

Lassan ragyogni fog azon a fény az ablakon át, mert hogy látszódik, hogy most már szűkülnek, zsugorodnak a felettünk lévő felhők, és időközben a nap is fölkel, tehát ott már pirkad mindenütt odakint, és elég magasra törnek majd napközben a napsugarak, így akár 30 fok is lehet, erre készüljenek. No meg arra, hogy a rendőrség ma is tart közúti ellenőrzést, meg sebességmérést is. A legfrissebb tájékoztatóból egyébként az derül ki, hogy az elmúlt 24 órában Muravidéken két anyagi kárral végződő közlekedési baleset történt, volt 5 bűncselekmény, egy személyautót parkolóban rongáltak meg, és 3 esetben történt vadgázolás. A nyomozók 3 lopásnál, aztán hamis pénzeszköz fellelésénél intézkedtek, és volt sajnos egy betörési kísérlet is. És ami fontos, ugye a Trafipax mai menetrendje elsősorban Gornyaradgona térségében mérik majd a gyorshajtókat, de ettől függetlenül mindenütt vezessenek szabályosan jó utat.

Hát ez a dal, a Nélküle című sláger hangulati szinten biztosan kapcsolódik a péntekhez, mert hogy ebben is benn van az elengedés, és hát elengedjük majd ezt a munkahetet, csak azért, hogy átvehesse majd a hétvége a helyét. Mindenképpen érdemes ráhangolódni már ma hétvégére, és meg is tervezni, mert egyelőre még a szép időjárás tartani fog, jövő hét közepéig, nyárias meleggel, és érdemes valóban az utolsó napokat kihasználni, mert a mostani előrejelzések szerint a jövő hét közepén bizony a szombati, egy gyenge, alig észrevehető hidegfront után jövő hét szerdán egy nagyon erőteljes éri el térségünket, és az bizony megszakítja ezt a hosszú nyárias időszakot, és bizony őszies idővel fogunk találkozni a jövő hét második felétől. Önök pedig amire számíthatnak most a folytatásban, az Joe Cocker slágere, aztán fél hétkor jelentkezünk majd a reggeli terepjáróval, és ezúttal egy témával, tartsanak velünk.

0: Igen.
1: De zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Igen. És ilyen is.

0: a legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét van, a péntek reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. Beérni látszik a szőlőtermelők munkája. A Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet mérései alapján ugyanis a legtöbb szőlőfajtánál már optimálisak a feltételek a szüreteléshez. Hogy milyen évjáratra számíthatnak a gazdák, és mire kell ügyelniük a szüreti időszakban, arról Horváth Dávid, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársát, Jan Poszül Korosecet kérdezte.
3: Letošnje leto je zelo drugačno leto kot prejšnja leta, sicer pridelovanje grozdja ni bilo tak težko pridelati.
4: Az idei év nagyon más, mint a tavalyi. A szőlő termesztése ugyanakkor nem volt különösebben nehéz. Egészséges, szép szőlőt lehetett megtermelni, hiszen a peronospora és a lisztharmat okozta fertőzések kockázata kisebb volt. Talán a lisztharmat jelentett valamivel nagyobb problémát, de összességében idén valóban szép, egészséges és jó minőségű szőlőt lehet betakarítani. Másfelől viszont a szőlőbogyók növekedése nehezített volt, illetve kisebb maradt. Bár a szőlő a napos, szárazabb időjárást általában jól viseli, az idei aszály mégis megviselte a szőlőt. Ezt most a szüret során is látjuk. Amikor leszedjük a szőlőt, illetve amikor a mérlegre kerül, egyértelműen látható, hogy a termés mennyisége kisebb. A hozam tehát kisebb annál, mint amit a szőlőtermelők szerettek volna. Tehát az egyik oldalon szép, egészséges szőlőnk van, a másikon viszont sajnos kisebb a termés, mint amire számítottunk.
5: A szüret kezdete előtt viszont nagyon fontos a megfelelő előkészület is, mondja a szakember.
3: Pred samo trgatvijo bi rekla, da ne smemo pozabiti na samo čistočo, na samo dobro pripravo vinske kleti, na čistočo.
4: A szüret előtt nem szabad megfeledkezni a tisztaságról sem. Fontos a pincék és a borászati eszközök megfelelő előkészítése és tisztán tartása, hogy már a feldolgozás kezdetén se alakuljanak ki olyan hibák vagy betegségek, amelyek később a bor minőségében is megmutatkozhatnak. Fontos a folyamatos ellenőrzés és a cukorfok mérése is, amit minden termelő saját maga is elvégezhet. Ennek során nagyjából 100 szőlőszemet veszünk mintának, 50%-ot a fürt árnyékos, 50%-ot pedig a napos oldaláról. Így képet kaphatunk arról, hogy az adott fajta milyen érettségi állapotban van, és ennek alapján dönthetünk a szüret időpontjáról.
3: 50% iz senčne strani grozda, potem 50% iz sončne, da vidimo, kje smo, kje je naša, ne vem, določena sorta, preden se odločimo za samotrgatev.

Ő volt Brian Lex, és ez volt a Schleppel közös Nehéz vagyok című daluk. 6,5 perccel vagyunk most 6:30 után, és bizony nehéz talán a gyerekeknek is a hosszú nyári szünet után újra beülni az iskolapadba, újra a közösségbe tölteni a mindennapokat, akár iskolában, óvodában. És ha már közösséget említettem, akkor ugye a közösség hozza magával a fertőzéseket, betegségeket is. Ugye nyáron a gyerekek sokkal több friss zöldséget, gyümölcsöt tudtak fogyasztani, napsütésből sem volt hiány, tehát D-vitaminból, de az immunrendszer ilyenkor, a tanévkezdéskor bizony gyengülni szokott. Pont azért, mert olyan vírusokkal, bacillusokkal találkozik, ami nyárban valószínű, hogy nem volt, illetve a közösségben gyakoribb a fertőzés veszély. Mindenképpen ahhoz, hogy energikusak tudjanak maradni a gyerekek és a felnőttek is az őszi időszakban, bizony az immunrendszerünket kell leginkább erre felkészíteni, hiszen ilyenkor jó nagy teher éri az immunrendszert, hűvösebbek lesznek az éjszakák, aztán lassan már a nappalok is, rövidülnek is a nappalok, és hát egyre több betegség üti fel ilyenkor a fejét ezekben a hónapokban, így aztán érdemes tudatosan készülni az őszre. Remek időszak arra, hogy például remekül összeválogassuk az ételeinket, hiszen sok ilyenkor még a szezonális zöldség, gyümölcs, ami hozzájárul az immunrendszer optimális működéséhez. Ugye a C-vitamin, ami támogatja a fehérvérsejtek termelését, ami kritikus az immunválaszban. A D-vitamin hiánya ősszel meg télen szokott jelentkezni leginkább, most még bőven jutunk napfényhez, most már nem lesz olyan nagyon-nagyon erős az UV-sugárzás, érdemes több időt is majd kint lenni, aztán fontos a cink, ezek is segítik az immunsejtek működését, a probiotikus ételek, joghurt, kefir, savanyú káposzta, ezek mind-mind segítenek, és hát az őszi zöldségek, gyümölcsök, mint a most termő alma, jön a sütőtök időszaka, kell káposzta, ezek fontosak a szervezet számára, és nagyon-nagyon fontos, hogy az immunrendszert optimálisan kell működtetnünk, leginkább az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, és nagyon fontos az elegendő és jó minőségű alvás, ez is segít az immunvédelemben. Mindenképpen kell az őszi időszakban is a rendszeres testmozgás, hiszen segíti az immunsejtek keringését, működését. És ha már közösséget említettem, akkor bizony gyakori kézmosás, a felületek tisztán tartása. Ez nagyon fontos, hiszen az immunrendszer fokozás voltaképpen nem létezik, viszont a testünk működését optimalizálhatjuk, hogyha fel tudjuk készíteni a szervezetünket a hamarosan közeledő, valóban őszies időjárásra, ami egyébként nagyjából pár nap múlva, jövő hét szerdán már érkezik is. Most azonban még kellemes nyárias hőmérsékletek várnak ránk, így aztán a hétvégét is érdemes ennek fényében megtervezniük.

Ég és föld között jártunk Republikkal, cipő énekelt, ez volt a Születni kell című daluk. Hát itt Muravidéken, de a szomszédos Zala vas erdői is most már kezdenek hangosak lenni, és hogyha valaki éjszaka, amikor csend van, és erdő közelében él, az most már néhány napja hallhatja a szeptemberi szarvasbőgést, mert hogy a fő időszakba lassan belelépünk, az erdők leglátványosabb és leghangosabb természeti jelensége ez, ez a gímszarvasok párzási időszaka, amikor a bikák ugye jellegzetes orgonáló bőgéssel hirdetik erejüket, védik a háremüket, és ilyenkor szokták kihívni a riválisaikat. Egyébként a csúcs időszak általában szeptember 10-e és szeptember 25-e között a legintenzívebb, ilyenkor lehet egyébként a leghangosabban is hallani, de hát időjárástól függően ez már augusztus végétől elindult, és egészen október elejéig is eltarthat. Amúgy a bikák a hűvös, tiszta, szélcsendes éjszakákon, hajnalokon a legaktívabbak. És hát nyilván, ahogy említettem, itt a muravidéki erdőkben is, közel Zala, Vas, Somogy, Baranya, tehát minden, ahol nagyobb erdőterület van, ez jellegzetes éjszakai hang. Ettől nem kell megijedni, ez teljesen természetes, és bizony, arra érdemes azonban odafigyelni, hogyha valaki szeretné hallani a szarvasbőgést, semmiképpen se induljon el egyedül az éjszakai erdőbe. Az a legjobb, hogyha szervezett szarvasbőgés túrákon vesznek részt, amelyeket azért általában szakavatott túravezetők, vadászok szoktak ugye lebonyolítani, és ezt érdemes betartani mindenképpen, és ilyenkor óvatosan, akár a közlekedésben is, hiszen ilyenkor ezek az állatok semmit nem látnak, nem hallanak, mennek az ösztöneik után, így gyakrabban lehet őket akár közutakon is látni, főleg éjszaka közlekedőknek, hajnalban közlekedőknek ez mindenképpen különös figyelmet igényel. Valóban most indul a csúcsidőszak, és ez nagyjából egy hónapig eltart, úgyhogy akár hangban is lehet őket követni, de nyilván látni is lehet őket. Általában szürkületkor már érdemes ezeken a túrákon részt venni, és mindenképpen, ha még valaki nem hallott ilyet, akkor legalább egyszer ezzel szembesülni. Nagyon fontos az is, hogy szarvasbőgés idején a vadásztársaságok, vadgazdaságok, erdőgazdaságok részleges vagy teljes erdőlátogatási tilalmat, korlátozást szoktak bevezetni. Általában délutáni éjszakai szokott életbe lépni, délután 4 és másnap reggel 9 óra között tilos az erdőben tartózkodni, és hogy miért van erre szükség? Hát egyrészt a vad nyugalmának a biztosítása miatt, ugyanis a stressz megzavarja a szaporodásukat, másrészt a baleset védelemért, hiszen ilyenkor folyik a gímszarvasbikák intenzív vadászata is, tehát ilyenkor valóban be kell tartani ezeket a szabályokat, és mindenki figyeljen is erre oda.

Summer of 69, ez volt Brian Adams slágere, 6 óra 51 perc van, nyár lesz, és ez egy nyári sláger is volt, hamisítatlan. Rúzsa Magdi jön még a folytatásban, de itt lesz a Follow the Flow is. Pontban 7 órakor jövünk majd az aktuális friss hírekkel, de ha már az ősznek ennyi csodája van, és a szarvasbőgést említettem, azért ne feledkezzünk el például a szőlőről sem, mert az ősz csodája valóban ez a gyümölcs, amit most aztán tényleg mindenhol beszerezhetünk. Hogyha szeptemberi csemegéket nézünk, akkor az érjett szőlőszemek azok, amik talán a legegészségesebbek, és nagyon sok mindenre jó, mert hogy a táplálkozás kutatók kifejezetten szeretik a szőlőt, hiszen rendkívül gazdag ásványi anyagokban nagyon sok nyomelemet tartalmaz, olyan fontos anyagokat, mint a vas, magnézium, kalcium, cink, különböző vitaminok, és hát nem egy utolsó szempont, hogy ennek a gyümölcsnek is magas a víz és a rost tartalma, tehát segíti az emésztésünket, növeli a szervezet ellenálló képességét, de a szőlő fő ereje az antioxidánsokban található. Nagyon jó a szervezet számára, tulajdonképpen szinte újra indítja az egész sejtrendszerünket, és nagyon erős antioxidáns hatású. A szőlőben számos olyan vegyület található, amelyek hozzájárulnak például a szervezetünk optimális működéséhez, az egészség megőrzéshez, a betegségek megelőzéséhez. Mindenképpen érdemes belőle most fogyasztani, hiszen most van a szezonja, ilyenkor egyrészt a legfinomabb és a legegészségesebb is. Nagyon sok mindenre jó, ahogy hallhatták, úgyhogy ha már szezonja van, akkor érdemes beszerezni akár a piacokon, de hogyha termelőtől közvetlenül, talán az a legjobb.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. António Costa, az Európai Tanács elnöke ma Szlovéniában tesz látogatást, az európai fővárosokban tett körútja részeként, amelynek középpontjában az EU 2028-2034-es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetési javaslatról folytatott tárgyalások állnak. Találkozik Janez Janša kormányfővel, akivel az MFF mellett az EU bővítéséről, a gazdasági versenyképességről és a migrációról is szó esik. A körút kezdetén Costa hangsúlyozta, hogy az európai költségvetés korlátozott forrásokkal rendelkezik a prioritások eléréséhez. Janša a júniusi brüsszeli EU csúcs találkozó után úgy értékelte, hogy a költségvetés kibocsátás kereskedelmi rendszerből történő finanszírozás nem kapna elegendő támogatást. A lehetséges források között említette az online szerencsejátékokra kivetett adót is, amelynek bevezetését Szlovénia támogathatná. Janša szerint azonban Szlovénia szkeptikus a beszedett vámok tagállamoknak jutó részének csökkentésével. A kormány tegnap elfogadta a jégeső okozta mezőgazdasági termelési károk következményeinek felszámolására szolgáló pénzügyi eszközök végrehajtásának tervét a 2026 és 2028 közötti időszakban. Idén és jövőre összesen 6 millió euró áll rendelkezésre, beleértve a forgótőke és beruházási hiteleket is. Az állami költségvetésből 3 millió eurót terveznek a pénzügyi eszközök 2026 és 2027-es végrehajtására. A forrásokat elsősorban portfólió garanciával és kamattámogatással nyújtott kedvező likviditási hitelekre, valamint hosszú lejáratú hitelekre fordítják. A fő cél az ágazat éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének csökkentése és a kockázatkezelési rendszerek fejlesztése, ami hatékony alkalmazkodási intézkedések bevezetését, a mezőgazdasági üzemek ellenálló képességének erősítését és a fenntartható termelési módszerek előmozdítását igényli, közölte a minisztérium. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy a közeljövőben amerikai tárgyalóküldöttség látogat Kijevbe és Moszkvába az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések részeként. A diplomáciai misszió célja, hogy az Egyesült Államok közvetítő szerepet vállalva elősegítse a közel 4,5 éve tartó háború rendezését. Donald Trump amerikai elnök közben némileg megkésve kártérítést követel az Ukrajnának nyújtott támogatásért. Szerinte az európai országoknak vissza kellene fizetni azt a több száz milliárd dollárt, amit ingyen kapott Ukrajna és a NATO. Közben egész Európában érződik az orosz-ukrán háború nyomása. Romániában és a Baltikumban folyamatosak a drónok által elkövetett légtérsértések. Németországot pedig az elmúlt napokban sorra rázták meg a szabotázs akciók. Bár Moszkva minden tagad, a szálak Oroszország felé vezetnek. Sport. A Vuelta a España körverseny 12. etapját a fiatal szlovén Jakob Omrzel nyerte tegnap, miközben az összetettben élen álló Enric Mas fontos másodperceket szerzett riválisaival szemben. Primož Roglič fontos másodperceket szerzett riválisaival szemben. Primož Roglič a 8. idővel ért

0: sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyr autópálya forgalma Trojane előtt a főváros irányában, a Dolenckai autópályán pedig Dobruska-Vas és Kronova között Ljubljana felé.
1: Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Lendvai kétnyelvű középiskola három végzős diákja lézergravírozót készített. Magyar etnoest, Lendvai borokestje és Lendvai szüret a Vinárium Fesztivál keretében. A Sunset Sips & Beats elektronikus zenei esemény. Az Őrállók Alapítvány nyári tábora. Vissza a természetbe tábor. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

Ez a dal maga is egy csodás volt, a Romango és a Queen B és az autó egy szerpentinen. Ladánymene 27-tel már is jövünk, érkezik Kovácsné, aki lehet, hogy velünk együtt korán ébredt ma. Szeptember 4-e van, péntek, ennek az évnek már a 247. napja, és ma a rozáliák ünnepelnek. Minden rozáliának boldog névnapot!

Hamarosan belelapozunk a napi kalendáriumba. Egyébként Lendván jelenleg 18 fok van, jobbára felhős még az ég, és viszonylag magas a páratartalom, 86%, de a délelőtti felhősebb órák után gyorsan javul ma az idő, délutánra már igazi nyárias hőség, 31 fokos csúcsérték várható. De ha hétvégére terveznek programot például a Vinárium toronyhoz, akkor érdemes tudni, hogy szombaton jön a hideg front, és mintegy 6 fokos lehűlést hoz, de vasárnap ismét kellemes napos időt kapunk.

Szeptember 4-e van péntek, és említettem, hogy ennek az évnek a 247. napjánál tartunk. A rozáliák ünnepelnek, és a mai naphoz is nagyon sok minden kötődik. Többek között Odoaker germán hadvezér 476-ban elfoglalta Ravennát, és lemondatta az utolsó nyugatrómai császárt, Romulus Augustust. Ezt az eseményt tekintjük a nyugatrómai birodalom bukásának, és az ókor végének, illetve a középkor kezdetének. 1870-ben, szintén szeptember 4-én Franciaországban kikiáltották a harmadik köztársaságot, miután harmadik Napóleon megbukott a porosz-francia háborúban. Anton Bruckner, osztrák romantikus zeneszerző, orgonista 1824-ben született, de 1981-ben látta meg a napvilágot a 28-szoros Grammy-díjas amerikai R&B énekesnő, színésznő Beyoncé is. Szintén a mai naphoz köthető Öveges József neve 1979-ben, ugyanis a posztumusz Kossuth díjas piarista, szerzetes fizikus, a fizika nagy varázslója ezen a napon hunyt el. És szintén e naphoz köthető Georgi Simenon, belga író neve, 1989-ben halt meg a mai napon, ő Maigret felügyelő alakjának a megalkotója. És ha már szeptember 4-ét említettem, akkor szeptember 4-e a népi kalendáriumban is fontos, Szent Rozália napját ünnepeljük, akihez különleges védelmező hagyományok kötődnek, emellett a világtörténelem és a modern technológia is tartogat erre a napra néhány megdöbbentő fordulatot. És ha már történelmi érdekességek és digitalizáció, akkor mindenképpen van két olyan esemény, amit a mai nap rejt, ami megváltoztatta a modern mindennapokat, például a Google születésnapja. 1998. szeptember 4-én jegyeztette be hivatalosan Larry Page és Serge Brin a Google céget. Ha azt mondom, hogy Kodak és tömegfotózás, akkor szintén szeptember 4-e a kulcsdátum. 1888-ban George Eastman ezen a napon szabadalmaztatta a Kodak márka nevet, és mutatta be az első tekercsfilmet használó kameráját, és ezzel elindult a hétköznapi fényképezés korszaka. Úgy említettem már az ókor végét, ami a középkor kezdeteként lett meghatározva, de természetesen nem csak a történelem meg a digitalizáció hozott számos érdekességet, hanem emellett bizony a néphagyomány is, úgyhogy hamarosan erre is kitérünk.

0: a szárnya.
1: Ahogy említettem, szeptember 4-e a népi kalendáriumban is szerepel, Szent Rozália napját ünnepeljük, akihez különleges védelmező hagyományok kötődnek. A katolikus egyház ezen a napon emlékezik meg Palermo védőszentjéről, Szent Rozáliáról. A 12. században élt Szűza hagyomány szerint egy barlangba vonult vissza imádkozni és böjtölni. Évszázadokkal később, az 1624-es palermói pestis járvány idején csontjait körmenetben vitték végig a városon, és a járvány csodás módon megszűnt. A barokk időkben a magyar falvakban és városokban is nagy tisztelet övezte Rozáliát, ugyanis Rozália kápolnákat, fogadalmi pestis oszlopokat emeltek, és ezen a napon imádkoztak a fertőző betegségek elkerüléséért. De egyébként régen az őszi munkák és az időjárás megfigyelése is kötődött szeptember 4-éhez, és bár a legfőbb szeptemberi határnapok, mint az egyed vagy éppen a kisasszonynap, körbe fogják ezt a dátumot, szeptember első hete a paraszti kultúrában azért nagyon fontos gazdasági fordulópont volt. Úgy tartották, megnézi szeptember, miért dolgoztunk a nyáron. Ekkor vették számba ugyanis a betakarított termést. Szeptember elején kezdték meg nagyon sok helyen a búzavetését, és hogyha a Rozália napja körül enyhe napos volt az idő, ahogy most például itt Lendván és környékén is az lesz, a néphit szerint hosszú, kellemes őszt vetített előre. Úgyhogy érdemes figyelni természetesen a mai nap időjárását is.

Hamarosan 7:30-kor lesznek friss információk, délőtte egy felhívás, és érdemes egy picit gondolkodni is. Jó a felhívás, ugyanis a Thermal Resort Lendava névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. A névjavaslatokat a Thermal Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, milyen nevet viseljen Lendava különleges termálvize, érdemes pályázni.

0: Időjárás.
1: Fél nyolc múlt néhány másodperccel. Jó reggelt kívánok, friss információk. Időjárással, közlekedéssel, orvos meteorológiával. Helyenként ma akár a 30 fokot is elkerülheti a hőmérő higanyszála, és ugyan kisebb hidegfront közelít, de egyelőre nem töri meg a meleg periódust. Jó néhány napunk még maradt a nyárból, ez egészen biztos. Az előrejelzések szerint újabb melegedés indul el, határozott melegfront jellegű, és mindenképpen erőteljes hőhullámmal. Így az éjszaka képződött felhők szép lassan csökkennek, el is tűnnek, alapvetően sok napsütésre készülhetünk ezen a pénteken, számottevő csapadék már nem várható, 28 és 33 fok valószínű kora délután. Közeledik a hideg front, de gyors melegedés a magasban továbbra is zajlik. A hidegfront holnap fejti ki hatását, alapvetően napos időt hoz a szombat is, aztán napközben átmenetileg az érkező hidegfront miatt erősebben megnövekszik a felhőzet, elszórtan még lehetnek esők, záporok, néhol az ivatar sem kizárt, de nem fogunk fázni, mert a hajnali 15-20 fok után holnap napközben is 26-31 fokra lehet számítani. Túlnyomóan derült napos időt hoz a vasárnap, időnként megnövekvő gyenge felhőzettel, napközben 24-29 fokkal, az éjszakai órákban 10-18 fok között alakul majd a hőmérséklet a hétvégén, tehát alapvetően azért még strandidő várható. Többnyire derült napos időt hoz a hétfő is, csapadék már nem valószínű, mérséklődik a légmozgás is, hajnalban 11-16, délután viszont 25 és 30 fok valószínű. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kedd és a szerda lesz jövő héten a legmelegebb, és ez a két nap zárja le ezt a nyári időszakot. Kedden csak fátyol felhők szűrhetik a napsütést, az éjszakai 5-14 fok után 27-32 fok várható. Még a szerda napos időt tartogat, majd egy front hatására délután megnövekszik a felhőzet, és ebből jöhetnek esők, záporok, zivatarok, akár már nagy területen is, de előtte még 29-34 fok várható majd, viszont ezt követően nagyon erőteljesen visszaesik a nappali felmelegedés, csütörtökre esőt, záporokat, egész nap tartós csapadékot ígérnek a meteorológusok, és az éjszakával összecsengő 15 fokos hőmérséklet várható napközben is, tehát kifejezetten hűvös lesz a jövő hét csütörtök, és azt követően is csak 1-2 fokkal 20 fok fölé emelkedik majd a hőmérő higanyszála, tartósan felhős, borús időszak veszi kezdetét jövő hét csütörtökkel. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból mit mutat ez a mai nap. Jó hírekkel nem igazán tudok szolgálni, erőteljes lesz a melegedés, nagyon határozott melegfront jellegű panaszokkal, és érkezik erre rá hamarosan a hidegfront is. Szóval a kettő majd szépen összecsap a délután folyamán. A fejfájósak, migrénesek kifejezetten nehéz napra készüljenek, magas lesz a hőmérsékleti tartomány, erősek a változások, és a közelgő hidegfront előtt a magasban nagyon erőteljes a melegedés. És hozza is a melegfront jellegű panaszokat, kialakulnak a hőegyensúlyi zavarok, keringési, légzőszervi terhelés, leeső vérnyomás értékek, gyakori rosszul lét, nehéz légzés, különösen a parlagfűvel fokozottan szennyezett területeken még inkább érezhető lesz. Nagyon sok panaszra számíthatnak a fejfájósok, migrénesek, főleg most a délelőtti gyors melegedési időszakban. És hát fokozottan jelentkezik a fáradékonyság, a gyulladásos ízületi panaszok, az allergiás panaszok, emésztőszervi problémák, szóval nagyon sok tünet együttes fokozódik, koncentrálódik ebbe a pénteki napba. Érdemes pihentetni a szervezetet, illetve a megerőltetőbb fizikai munkát érdemes a hűvösebb reggeli vagy az esti időszakra időzíteni.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hír, de legyenek körültekintőek, óvatosak, vezessenek tényleg szabályszerűen, hiszen ma Gornyaradón a körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat! Fél nyolc múlt, 6 perccel a folytatásban Dua Lipa érkezik, itt lesz a Kelemen kabátban, és hamarosan Marion S. is.

Most éppen 3:48 van, és ma még viszonylagosan azt mondom, hogy hosszabbak a nappalok, de ez nem lesz mindig így, mert a hónap folyamán drasztikusan fog rövidülni. Itt Lendván ma 6:17 kelt föl a nap, és nyugovóra bizony 19:28 tér, így a nappal teljes hossza ezen a szeptember 4-én 13:11 lesz. De ha nézzük a szeptemberi trendet, akkor amíg most viszonylagosan még ez a 13 óra soknak tűnik, szeptember végén, mondjuk szeptember 30-án már 6:51 kell föl a nap, tehát odáig kitolódik, a napnyugta viszont nagyon korán, 18:36 bekövetkezik. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogy a szeptember elég gyorsan fogja rövidíteni a nappalokat, és hosszabbítja majd az éjszakai órákat. Hát a rövidülő nappalok, meg a kevesebb természetes fény azért mérhető biológiai, meg pszichológiai változásokat szokott előidézni a szervezetünkbe. Például az alvással kapcsolatosan, hiszen a sötétség hatására a szervezetünk korábban nagyobb mennyiségben termeli az úgynevezett fáradtság hormonként ismert melatonint. Emiatt már például szeptemberben gyakran érezhetjük azt, hogy délután elálmosodunk, reggel pedig nehezebben ébredünk. A napfény hiánya csökkenti a szerotonin, tehát a boldogság hormon szintjét az agyunkban, és ez közvetlenül felelős például a borúsabb hangulatért. Ilyenkor szoktak sokan panaszkodni az őszi fáradtságra, lehangoltságra, sokan tapasztalnak motiválatlanságot, vagy akár ingerlékenységet, és a fizikai egészségünk is szépen, ahogy haladunk befelé az őszi időszakba, csökkenni fog, úgyhogy hamarosan már a D-vitamint is pótolnunk kell, és bizonyára sokan észreveszik ilyenkor, hogy lassabbá válik az anyagcsere is, mert ahogy hűvösebb kezd lenni, jóval kevesebbet mozgunk, kevesebbet vagyunk kint a levegőn, pedig nagyon fontos a reggeli fény, a D-vitamin pótlás és bizony a rendszeres mozgás. Attól függetlenül, hogy most még néhány napig nyárias időt élvezhetünk, jövő héten a hamisítatlan őszi időjárással kecsegtetnek már a meteorológusok, tehát minden visszatér majd a megfelelő kerékvágásba, és aki már tényleg unja a nagy meleget és a 30 fokot, kitartás néhány nap, és változni fog az időjárás és a természet is.

Ez volt a Futok tovább című dal Rutka Robitól, 2024-ben jelent meg ez a dal. Egyébként a szerző éppen itt az Őrségben talált nyugalmat, nagyon régóta kötődik az Őrséghez, és nagyon sok időt tölt itt a környéken. Egyébként a Futok tovább című dal a Futni mentem című magyar vígjátéknak a fő cím zenéje, és azt is lehet tudni, hogy a szerző Rutka Robert hamarosan visszatér a filmvászonra, szintén zene kapcsán, mert hogy a legújabb készülő film a Karácsonyra megjövök című családi vígjáték, amit Herendi Gábor rendez, december 3-án érkezik majd a mozikba, egy nagyon vidám családi vígjáték, amit szintén érdemes lesz majd megnézni, és ehhez a Karácsonyra megjövök című filmhez is bizony Rutka Robert készítette a zenét. Most 7 óra 52 perc van Tégdettel és a Shine-nal folytatjuk, de itt lesz a Kovalszky meg a Vega, 8 órakor pedig a legfrissebb hírek, tartsanak velünk.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyminiszter ma Ljubljanában fogadja horvát kollégáját, Gordan Grlić Radmant. A megbeszélések célja a kétoldalú együttműködés erősítése, az európai témák és a nemzetközi közösség aktuális biztonsági kérdései lesznek. A szlovén külügyminisztérium szerint mindkét ország a Nyugat-Balkánra való gyorsabb bővítést, a migráció hatékonyabb kezelését és az Európai Unió külső határainak védelmét szorgalmazza. A Jánse kormány mandátumának kezdete óta a Közel-Kelettel kapcsolatos nézeteik is közeledtek egymáshoz, és erősítik az együttműködést a háború utáni áldozatok sírjainak kutatásában is. A legfontosabb nyitott kérdések között továbbra is a szárazföldi és tengeri határ vonalát meghatározó választott bírósági ítélet szerepel. Horvátország nem ismeri el a választott bírósági ítéletet, de Szlovénia számára végleges és végrehajtás alatt áll. A parlament közpénzügyeket felügyelő bizottsága ma tárgyalja a Marko Lotrič vezette Fókuszpárt illegális finanszírozásának gyanúját. A tagok júniusban kezdték az ülést a témában, de csak az ülésre vonatkozó kérelmek ismertetésénél és Lotrič válaszánál maradtak. A bizottság elnöke Alenka Bratušek kölcsönös vádaskodás és eljárási javaslatok közepette berekeztette az ülést. Marko Lotrič és a Fókuszpárt főtitkára Monika Kirbis Royce az ülés első része után büntető feljelentést tett a bizottság elnöke ellen. Azzal vádolják, hogy a Fókusz finanszírozásáról szóló ülés összehívásával és levezetésével olyan hatásköröket ruházott a bizottságra, amelyek nincsenek meghatározva a parlamenti eljárás szabályzatában. Javasolják a hivatali pozícióval vagy hivatalos jogokkal való visszaélés, valamint a tisztességtelen munkavégzés bűncselekményének kivizsgálását. Andrej Plenković horvát kormányfő szerint Szerbia nem közeledhet az Európai Unió felé, ha állami tiszteletadásban részesíti a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Ratko Mladićot. Alexander Vučić szerb elnök viszont visszautasította a bírálatot, és Horvátországot a nácizmus dicsőítésével vádolta. A horvát kormányfő szerint a Ratko Mladić halála után rendezett megemlékezések azt mutatják, hogy Szerbia és a boszniai szerb köztársaság vezetői nem néztek szembe a délszláv háborúk múltjával. Ratko Mladić a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka augusztus 27-én 84 éves korában halt meg Hágában. A tábornokot az 1992 és 95 közötti boszniai háborúban a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnökeként elkövetett bűncselekményei miatt ítélte életfogytig tartó szabadságvesztésre a hágai nemzetközi törvényszék. Sport. Mától a 8. fordulóval folytatódik az első foci liga bajnoksága. Az első összecsapásra Lendván kerül sor, 20 óra 15 perctől a NAFTA ellenfele a Kalcer Radomje együttese lesz. A következő két fordulóban a NAFTA vendégségben szerepel, majd október 10-én ismét hazai pályán fogadja ellenfelét, azúttal a Bravo együttesét.
0: Időjárás.
2: Délnyugati szél mellett ma derült napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Körtina és Szent Jákob között a főváros irányában, a Dolinszkói autópályán pedig a Grosszúplje leágazások között Ljubljana felé.

Hamarosan jön a hét zeneszáma, de a Blaha Louisiana után még egy picit zenélünk, és hoztam egy gondolatot is, amely a mai nap mottójául szolgálhat. Frederick Bachmann-tól, aki azt mondta, tavasz lesz, majd nyár, majdnem elviselhetetlen, de aztán eljön a szempillantásnyi ősz, mielőtt ismét betemet minket a tél. Az élet nem tovább megy, hanem újra kezdődik. Tehát minden újra lehetséges. Bármi megtörténhet, a legjobb, a legszebb, a világ legnagyobb kalandjai. Legyen ez a mai nap mottója. És ha már említettem ennek a gondolatnak a szerzőjét, Frederick Bachmann-t, akkor ő egyébként egy fiatal, 1981-ben született svéd író.

Hány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz vagyok, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra. Én azt sem tudom, ezt hogyan kell,

Folytatódik a kánikula, illetve a meleg a következő napokban is. Ma is helyenként elérheti, vagy akár egy-két fokkal meg is haladhatja a 30 fokot a délutáni hőmérséklet. Ez talán most még egy picit hihetetlen, hiszen a hajnali 18 fok után még mindig csak 20 fokot mutatnak a hőmérők, de ez nagyon gyorsan változni fog. Pillanatok alatt tűntek el az égről a felhők, úgyhogy derült kék eget látok itt felettünk, és az ország nagy részére már a derült napos időjárás a jellemző. Lenn a tenger melléken, Portorosban 23 fok van, és nálunk is elérheti ma a 29-30 fokot itt Lennván és környékén a hőmérsékleti tartomány, és egy-két napig még visszakapjuk a nyárias időjárást hétvégén is. Több helyütt strandidő érkezik, szombaton lesz ebben egy némi törés, egy érkező hidegfront miatt, de alapvetően azért ez a nyárias jelleg megmarad. Itt vagyunk ebben a péntekben, és talán sokak számára ez is még egy rohanós nap, és rohanós hétköznap. Sokan úgy gondolják, hogy ha nincs idejük ilyenkor normálisan étkezni, akkor gyakran kerül egy csokoládés szelet, péksütemény, valami gyors nassolni való a táskába, aztán ezzel pillanatok alatt lehet enyhíteni az éhséget. Egy a lényeg, hogy ennek a hatása rövid életű, hamarosan ismét éhesek leszünk, és ha a munkahelyen teljesíteni kell, akkor nagyon fontos a megfelelő étkezés. Szakértők szerint 2 perc alatt össze lehet állítani olyan finom falatokat, amelyek nem csak gyorsak, hanem táplálóak is. A cél ugyanis nem a tökéletesség, hanem az, hogy ha kevés időnk van, akkor is fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő étkezésre. Nem háromfogásos ételbe kell gondolkodni, hanem olyan ételeket választani, amelyek fehérjét, rostot, egészséges zsírokat tartalmaznak. Ezek ugyanis hosszabb ideig biztosítják a teltségérzetet, mint például a cukros nassolni való. Például igazi mentőv tud lenni egy pohár natúrjoghurt, néhány szem gyümölcsel, egy marék olajos maggal, ami bármi lehet, finom dió vagy akár mandula. Aztán az egyszerű laktató kombináció, a banán, ami gyorsan energiát ad, és hogyha mogyoróvajjal párosítjuk, akkor segít abban, hogy sokáig ne éhezzünk meg. De a teljes kiörlésű pirítós avokádóval szintén jó választás, a sajtok gyümölcsel, és hát nem szabad elfeledkezni a folyadékról sem. Sokszor nem is az éhség, hanem a szomjúság jelentkezik farkas étvágyként, tehát egy pohár víz vagy cukormentes limonádé gyakran többet segít, mint azt gondolnánk. Úgyhogy higgyék el, a gyors nem feltétlenül rossz, hanem nagyon fontos az, hogy egészségtelen helyett válasszunk valami egészséges alternatívát. Nagyon fontos lenne a tudatos táplálkozás, és aki a munkahelyen ül, vagy éppen dolgozik, annak meg nagyon fontos, hogy legyen energiája, akár fizikálisan, akár szellemileg is, és remélem, hogy szépen beraktároztak egy jó kiadós reggelivel, úgyhogy most már átmegyünk a délelőttbe, éppen Rácz Gergőékkel.

Még nyárias idő van, és a nyárias időben szerintem ösztönösen mindenki kitárja az ablakokat éjszaka is, ami egyébként jó, hiszen akkor tud bejönni a friss levegő, meg a madárcsicsergés, az esti szellőnek is van egy hangulata, és hát nyitott ablaknál nagyon sokáig meg tudjuk tartani a nyári életérzést. Mégis nagyon sokan tapasztalják ezekben a napokban, hogy ezzel együtt valami más is beköltözik a lakásba. Ez pedig nem más, mint a pollen, vagy éppen az apró rovarok. A nyári szellőztetés igazi kettősség, mert egyszerre ad egyfajta könnyedséget, de a frissesség mellett bizony nehezebben lehet megtartani a lakásnak a tisztaságát. A pollenek nagyon könnyen ilyenkor megülnek a textíliákon, gyorsabban lerakódik a különböző felületekre, és sokaknál bizony erősíti az allergiás tüneteket. Több a por és a pollen, így kintről is jóval több jut a lakásba, ráadásul a száraz levegő könnyebben mozgatja a port, a finom szemcsék pedig nagyon-nagyon gyorsan le tudnak rakódni. Egy a lényeg, hogy tudatosan kell még mindig szellőztetni, tehát kora reggel vagy eső után általában kevesebb a pollen, aztán jóval gyakrabban kell a könnyű textileket mosni, és ez segít csökkenteni egyébként a bejutó szennyeződéseket is, és hogyha kialakult az allergia, akkor nagyon fontos, hogy hogyan cselekszünk. Hát például gyakrabban kell törölgetni a felületeket, de mindig nedves ruhával. A száraz portörlés csak felkavarja ugyanis a pollent. Este zuhanyozni kell, és hajat mosni, függetlenül a haj hosszúságától, hiszen a pollen a ruhán és a hajon tapad meg a legjobban. Aztán nem szabad ágyneműt erős pollen szezonban kint a szabad levegőn szárítani. Minimalizálni kell a felesleges textileket a lakásban, mert ha kevesebb a felület, akkor kevesebb a pollen. És hát mindenképpen érdemes rövid napi rutinokban gondolkodni, mert a 10 perces takarítás néha többet ér, mint egy nagy takarítás. Nagyon fontos az, hogy a frissítő illatok ugye kellemesebb teret biztosítanak, ilyenkor a citrus és az eukaliptusz tud jól működni, és mindig fókuszálni kell a komfort érzetre. A jó levegő, a nyugodt hangulat fontosabb, és a friss levegőt meg lehet teremteni kompromisszumok nélkül is. Nyitott ablak nyáron is, de mindenképpen a friss levegőt kora reggeli órákban beengedni, vagy az éjszakai órákban, és hát nagyon fontos az is, hogy akinél kialakult már a nagyon erőteljes allergia, és az nem múlik el egyik napról a másikra, és már mondjuk a pihentető alvást is befolyásolja, fáradékony valaki, rossz a közérzete, fullad, bizony szakemberhez kell fordulni. Ráadásul most benne vagyunk az allergiás szezon csúcsában, hiszen most maximális erővel szórja a virágport, a polleneket, leginkább a parlagfű, úgyhogy az allergiások most vigyázzanak magukra.

Szeptemberben szerencsére nem csak az ősz kopogtat az ajtón, hanem a szőlő is megérkezik a konyhába. Hát édesen, sósan, vagy akár egy izgalmas főételben is a szőlő nagyon jól működik, úgyhogy mára hoztam egy olyan receptet, amit érdemes elkészíteni, akár a hétvégén, de akár ma ebédre is könnyedén és gyorsan el lehet készíteni, mert hogy vannak olyan klasszikus őszi finomságok, mint az almáspite vagy a sütőtökös tészták, viszont őszi kedvenc lehet az omlós csirke aromás zöldségekkel és sült szőlővel, ami kell hozzá 3-5 evőkanál szőlőmagolaj. Ez nagyon fontos, hogy szőlőmagolaj legyen az ízvilág tekintetében, aztán egy darab kizsigerelt tanyasi háztályi csirke, sóbors, 2 teáskanál római kömény, 3 teáskanál füstölt fűszerpaprika, 1 kis fokhagymapor, 1/2 kiló krumpli, 2 fej vöröshagyma, 4 gereszt fokhagyma, 2-3 ág kakukkfű, 2-3 ág rozmaring, és nagyjából 2 fürt szőlő, ez lehet piros és fehér vegyesen is, ki miért szeret. Előbelegítjük a sütőt 175 fokra, így kezdjük, légkeverésen, és előveszünk egy nagy sütőtálat, aminek az aljára körülbelül 1 evőkanál olajat öntünk. A csirkét szárazra töröljük, majd egy hosszú, vékony pengélyű késsel ugye szétbontjuk, merre fektetve leválasztjuk a combokat, majd a hátra fektetve a mellet és a szárnyat, az így megmaradt húsos vázat nem dobjuk ki, ez ugyanis levesbe, alaplébe a lehető legjobb alapanyag. A csirke leválasztott részeit egyenletesen megszórjuk sóval, borssal, illetve a többi fűszerrel. A krumplit és a hagymát meghámozzuk, negyedekre vágjuk, a fokhagyma gerezdeket kicsit megroppantjuk, egy tálban 2-3 evőkanálnyi olajjal, sóval, borssal és felaprított friss fűszerekkel átforgatjuk. Az előkészített tálba öntjük a zöldségeket, eloszlatjuk rajta a húst, majd kevés olajjal átforgatjuk a szőlőt is, és elosztjuk a zöldségek és a hús tetején. Sütőtől függően nagyjából 55-65 percig sütjük, egy nagyon ízletes, finom egytál ételt lehet elkészíteni gyorsan, akár ma ebédre is, és egy nagyon különleges őszi finomságot tudunk az asztalra tenni. Próbálják ki. Mi pedig kínáljuk mindemellé a jó kis zenéket, jön Kontor Tamás Ákos, és hamarosan Takács Nikolász.

Három perccel vagyunk 3:49 után, és hoztam egy kis olvasnivalót. Valérie Perrintől már nagyon sokan olvastak sok történetet, könyvet, és letehetetlen. Hát most itt van a legújabb, ami a napokban jelent meg, Colette címmel. Érdemes elolvasni. Agnes nem hisz a fülének, amikor egy nap azzal hívja fel a rendőrség, hogy Colette, a nagynénje, elhunyt. Képtelenség. Colette 3 éve egyszer már meghalt. Eltemették, meggyászolták, és azóta is ott nyugszik a Gauvany temetőben. Legközelebbi hozzátartozóként neki kell azonosítani. Így a saját szemével győződhet meg arról, hogy ezúttal valóban Colette hagyta itt az árnyékvilágot. De akkor kit temettek el 3 éve? Miért akarta a nénikéje elhitetni mindenkivel, hogy meghalt? Izgalmas nyomozás kezdődik, és a Colette által kifejezetten Agnes számára készített hangfelvételek felbukkanásának, a régi barátok, a gyermekkori barátok vallomásainak, ahol fájdalmas, hol megmosolyogtató emléknek köszönhetően lassan összeáll a kép. Agnes végül nem csupán Colette titkait, a családja történetének addig rejtett fejezeteit ismeri meg, de a saját múltjával is szembenéz, sőt a válása óta reménytelennek érzett jelenét is sikerül újra gondolnia. Valérie Perrin a maga sajátságos, könnyed, mégis gazdagon és érzelmesen áradó stílusával egy olyan izgalmas és fordulatos történet útvesztőjén viszi át az olvasót, amelyben egyszerre van jelen a könnyes nosztalgia, a szelíd humor és a krimiszerű feszültség. A könyv címe Colette, a szerző pedig Valérie Perrin. Keressék a könyvesboltokban.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Angel Logar gazdasági miniszter munkalátogatáson tartózkodik Szerbiában. Kiemelt figyelmet kap Szlovénia részvétele a belgrádi Expo 2027 szakosított világkiállításon. A munkalátogatás célja a két ország közötti gazdasági együttműködés további erősítése, amelyet a minisztérium szerint történelmileg hasonló fejlődési utak és szoros kapcsolatok jellemeznek, valamint a kapcsolatok elmélyítésének új lehetőségeinek feltárása. A minisztérium ezeket az önkormányzati infrastruktúra, a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a megújuló energiaforrások és a digitális technológiák, valamint a közigazgatás digitalizációja, a fenntartható fejlődés, a vasúti infrastruktúra, a biotechnológia, a mesterséges intelligencia, valamint a hulladék és szennyvízkezelés területén látja. A látogatás részeként ma kétoldalú találkozókat is terveznek a munkaügyi miniszterrel, valamint a bel- és külkereskedelmi miniszterrel. Az RTV Szlovénia munkástanácsa reagált az RTV Szlovéniára vonatkozó törvényjavasolt módosításaira. Meggyőződésük, hogy a törvény módosításában foglalt megoldások a munkavállalók hangjának káros elhallgattatásához vezetnének egy olyan időszakban, amikor sürgető az RTV Szlovénia modernizálása és átszervezése. A javasolt módosításból hiányoznak a stabil és kiszámítható finanszírozásra vonatkozó megoldások. Is. Az ilyen változások végrehajtásával az ország legnagyobb média és kulturális intézménye munkavállalói igazgató nélkül maradna, aki az RTV Szlovénia vezetésében a munkavállalók hangja, írta az MMC. Az RTV tanács és a pénzügyi bizottság megszüntetése több mint a felére csökkenteni a közintézmény felügyeletében és irányításában résztvevő munkavállalói képviselők számát, figyelmeztet a munkavállaló tanács. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy szorosan és konstruktívan egyeztet a magyar hatóságokkal a napi 1 millió euró bírságról. A szóvivő ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a megoldás kulcsa a bírósági ítélet végrehajtása, nem pedig egy politikai alkú. A brüsszeli testület csütörtökön reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt napokban több európai partnertől is segítséget kért az ügy rendezéséhez. A bizottsági szóvivő egyértelművé tette, hogy bár a politikai egyeztetés folyamatos, a helyzet jogi kereteit az Európai Unió Bíróságának korábbi ítélete jelöli ki. A tovább lépésről azért elsősorban Magyarországnak és a bíróságnak kell egyeztetnie. A mostani helyzet egy hosszú jogi eljárás eredménye, amely még 2020. decemberében kezdődött. Az Európai Unió Bírósága akkor mondta ki először, hogy a magyar menekültügyi szabályozás ellentétes az uniós joggal. Sport. Koperben ma és szombaton kerül sor a Sportmászók világkupa sorozatának 5. kiadására. A sportmászók először a Bonifica sportparkban mérik össze tudásukat az esti elődöntőkben. Holnap 20 órakor egy Janja Garnbret vezette nagy szlovén csapat is fellép az óriási műfalon.
1: Időjárás.
2: Délnyugati szél mellett ma derült napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale és Szent Jákob között a főváros irányában.
0: Ilyen. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Néha valóban összekeverednek az évszakok, és néha egészen furcsaságot produkál az időjárás, így most is szinte nyárias melegre számíthatunk, meg a következő pár napban is, de amire önök számíthatnak itt a Muravidéki Magyar Rádióban, az hamarosan Malák Andrájék után egy friss újdonság. 9:30-tól jövünk majd a hétvégi programajánlatokkal, és emellett óránként friss hírekkel is. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a pénteki hírmagazin 3 témával biztosan. Megkezdődött a mezőgazdaságot idén sújtó aszálykárok hivatalos felmérése Szlovéniában. A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara szerint a most begyűjtött adatok alapján lehet pontosan felmérni az aszály következményeit, és ezek alapján meghozni a szükséges állami intézkedéseket. Ennek részleteit fogja elmondani Horváth Dávid. Aztán Van nők címmel nyitották meg a Muraszombati Galériában azt a kiállítást, amelyen kizárólag női alkotók munkái láthatók. A terepjáróban ennek részleteit hozza Botka Ágnes. Egyébként a tárlat a Csáktornyai Muraközi Múzeum gyűjteményéből érkezett, és Márta Horváth, az intézmény kurátora nyitotta meg. És van még egy témánk, a szlovén ifjúsági másodosztály bajnokságának 4. fordulójában a Nafta hajrában lőtt góllal 2-1-re legyőzte a Körskó Poszávje együttesét. A mérkőzés hőse Lukasz Kvedi volt, aki nemrég érkezett a horvát első ligás Rudes ifjúsági csapatától. Göncz Edit hozza az összefoglalót. Ez a 3 téma tehát délután 3 óra, akkor a terepjáróban tartsanak velünk. Yeah.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és hoztam egy július végén megjelent, nagyon érzelmes, melankólikus dalt, mégpedig Kis Kevintől és Marics Petitől. A közösen készített dal címe Elszáll az idő. Ez a dal elsősorban az idő múlásáról, a csalódásokról, a szakítás fájdalmáról és a személyes sebezhetőségről szól. A pörgősebb, bulisabb slengerek után a két énekes itt egy sokkal mélyebb és komolyabb témát dolgoz fel. Kis Kevin és Marics Peti is a megszokottnál egy jóval őszintébb, sebezhetőbb és érzelmesebb oldalát mutatja meg a hallgatóknak. A szöveg a csalódásokat és a megromlott kapcsolatok lezárását járja körül, bemutatva azt a belső vívódást, amit egy szakítás után érez az ember. A címből adódóan ez a dal arra reflektál, hogy a problémák, a veszekedések és a fájdalom közepette az idő észrevétlenül elrepül felettünk, a pillanatokat pedig már nem lehet visszahozni. Bár a hangzás modern, pop és követi a mai zenei trendeket, a mondani való kifejezetten melankólikus és elgondolkodtató, komoly tartalmat hordoz. Úgyhogy érkezzen most a közös munka Kis Kevintől és Marics Petitől. Az új daluk Elszáll az idő címmel jelent meg.

Programajánlatokkal folytatjuk, éppen 9:30 van, rengeteg minden lesz az előttünk álló hétvégén, többek között a Vinárium Fesztivál záró hétvégéje, szeptember 4-én és 5-én, tehát ma és holnap. Ma 18 órától késő estig Bor a lombok alatt, ez a programnak a címe, a helyszín a Vinárium kilátótorony melletti fás terület, és a hangulatos lampionos nyáresti rendezvényhez természetesen a Lendvai Borászok helyi borkínálata mellett a gasztronómiai finomságok is megkóstolhatók lesznek. A zenei aláfestésről pedig a Roofstop zenekar gondoskodik majd. Holnap pedig a Vinárium kilátótorony 11. évfordulós ünnepsége és nagy koncert, egyébként születésnap mondhatom így is. A napközbeni ünnepi programok a toronynál lesznek. Egyébként holnap a torony látogatása teljesen ingyenes, és az esti nagy koncert is ingyenes, ami este 8 órakor kezdődik. Az esti koncert már nem a toronynál lesz, hanem itt lent a városközpontban, a Bella Venezia és a Hotel Kubisz közötti rendezvénytéren. A fellépők legendás horvát-jugoszláv retro slágereket felvonultató csapatok, a Srebrna Krila, Vlado Kalember és a Novi Fossili mindenkit szeretettel várnak, ahogy mondtam, a koncertre is a belépés teljesen ingyenes. Szintén mai rendezvény, Kék Zóna lenti mintaváros nyitó rendezvényére kerül sor ma pénteken 14 órától a lenti művelődési házban. Gajdos Tamás és Csomor Csilla a projekt nagykövetei várnak minden érdeklődőt. A rendezvény után a workshopok izgalmas találkozásokat kínálnak ebben a lenti Kék Zóna programban. Egyébként ez jóval több, mint egy egészségprogram, nagyon sok mindent meg lehet tudni arról, hogy hogyan lehet hosszú, egészséges és örömteli életet élni. Rengeteg inspirációval szolgálnak majd a szervezők, és tulajdonképpen egy éven át olyan témákat fognak körbejárni, amelyek valóban részei az életünknek, mint önismeret, motiváció, alvásminőség, stresszkezelés, egészséges bőröregedés, és csak néhányat soroltam a sok közül. Ennek a lenti Kék Zóna mintavárossá válik programnak a nyitó rendezvénye lesz ma délután 2 órakor lentiben a Városi Művelődési Központban.

Maradunk még a programoknál. Az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában Szlovéniában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba. A széleskörű program társ szervezője a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ. Ma a Ljubljanai Zsidó Kulturális Központban 18 órai kezdettel megnyitják a Nevünkön kívül semmink sincs című kiállítást, amelyik a zsidó jelenlétet követi végig Szlovénia területén az ókortól egészen napjainkig. Ezt követője a budapesti Hamza együttes koncertje. Aztán holnap, szeptember 5-én utcafesztivál lesz. A Zsidó Kulturális Központban megnyílik Sajó István kiállítás, és bemutatják Fahidi Éva örökségét. A Zsidó Street Foodon a Flódni történetét mutatják be. A Hamza együttes minikoncertje 11 órakor kezdődik. Kertész Imre Kaddisz a meg nem született gyermekért irodalmi beszélgetés 12 óra előtt 15 perccel kezdődik, majd a holokausztról szóló beszélgetéssel folytatódik. Este 19:30 a Fesztivál Akadémia Budapest Ódák és legendák cím alatt emlékezik a holokauszt áldozataira. Fellép Kelemen Barnabás hegedű, Kokas Katalin brácsa és Lukács Miklós cimbalom művész. A vasárnapi programból pedig az Oscar-díjas Saul fia film vetítését és az azt követő beszélgetést emelném ki Rőri Géza színésszel. Szeptember 6-án 16 órai kezdettel a Muravidéki Múzeumban utoljára tekinthetik meg a Szapáriak öröksége című kiállítást. A Muravidéki Múzeum muraszombati működésének 70. évfordulója alkalmából pedig jubileumi kiállítás középpontjában azok a kastély egykori berendezési tárgyai állnak, amelyeket 95 évvel ezelőtt elszállítottak Muraszombatból. Mindenkit szeretettel várnak még erre a szeptember 6-ai kiállítás zárónapjára is. És akkor nézzünk még egy fesztivált. Népzene, tánc, bor és közösségi élmények az idei Safe Fesztiválon. Szeptember 4-én és 5-én Nován tartják két napon át népzenei koncertek, táncházak, workshopok, kézműves programok és helyi ízek várják a közönséget ezen a Safe Fesztiválon. A mai program délután kezdődik kamarazenei és énekes workshopokkal, a fesztivál hivatalos megnyitóját pedig 17:30 tartják, amelyen a Göcsej Szíve Java táncegyüttes és a Safe Mentor program résztvevői is közreműködnek. Ezt követően a Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola népdalosai lépnek színpadra, majd a Kerka táncegyüttes és a Göcsei Szegek táncegyüttes műsora következik. Az estét a Strobos tamburazenekar koncertje és Moldvai Táncház zárja Cinka trióval. Aztán szombaton délelőtt folytatódnak a zenei workshopok, délutántól pedig helyi termelői piac kézműves vásár várja látogatókat. Lesz Zero Waste kézműves foglalkozás, szakrális népének workshop, aztán pincetúra, borkóstoló a Novai hegyeken, a fesztivál színpadon pedig többek között a Lenti Zeneiskola és a Nagykanizsai Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei, a Bibrics táncegyüttes és a Muzikáj tambura zenekar mutatkozik be. A szombatesti program egyik kiemelt fellépője a Kossuth-díjas Lakatos Mónika folk trió, amely az olet cigány zenei hagyományokat más népzenei hatásokkal ötvözi. 21 órától a Baselán következik, a fiatal zenekar magyar népzenéből, balkáni ritmusokból és erdélyi cigányzenéből építkezik, lendületes világzenével érkezik Novára. A kétnapos fesztivált szombat este, illetve vasárnap hajnalban nyúlóan táncház a Holdfényben zárja, 22 órától egészen hajnali 2 óráig tart ez a rendezvény ma és holnap.

Jótékonysága futásra várják az érdeklődőket szeptember 5-én szombaton Muraszombatban. A 6 óra egy jó ügyért elnevezésű rendezvényt a Muraszombati Általános Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya szervezi. A kezdeményezés célja adományokat gyűjteni az osztály számára, új felszerelések beszerzésére. A rendezvény reggel 8:30-tól délután 3 óráig tart a Muraszombati egyes számú általános iskola atlétikai stadionjában. A részvevők bármikor csatlakozhatnak, és nem csak futással, hanem akár sétálva, akár szurkolóként is részesei lehetnek ennek a jótékonysági eseménynek. Egyébként a Bakovci fúvózenekar, mazsorettek, fellépők gondoskodnak a jó hangulatról, de lesznek kreatív foglalkozások, gyermekanimáció, helyi standokon finomságokat kínálnak, hagyományos dödölle is lesz a programban. Szeptember 5-én, tehát Muraszombatban mozgással, közösségi élményekkel és adományozással lehet segíteni a szülészeti és nőgyógyászati osztály munkáját. Zalaegerszeg is benépesül ezen a hétvégén, hiszen szeptember 4-e és 6-a között kiemelkedő gasztronómiai és kulturális rendezvény várja a látogatókat a Zala-megyei központba. A vadpörkölt és borfesztivál, zalai teríték, valamint az ezzel párhuzamosan futó rántott hús fesztiválra. Jótékonysági vadfőzéssel, borostrandokkal, kézműves vásárral, igazi fesztivál hangulattal várják a vendégeket. Mától egészen vasárnap estig a fő programok mellett lesznek kiállítások, koncertek, sztárfellépők, és az a jó hír, hogy a belvárosi köztéri programok látogatása mind-mind ingyenes, tehát a koncertek is. Így ma 3 színpadon is lesznek fellépők, több színpadon zajlik egyébként az esemény. Ma például este 8-kor Hiperkarma koncert, azt követően 22 órától pedig Vadfruttik a színpadon. A Tar Fesztivál színpadon a dísztéren fellép a Pardon Brando, 18 órától az esti sávban pedig a Shabby Blues Band zenél majd. Szeptember 5-én a Dréher nagy színpadon 18 órától Férkin, 20 órától Well Hello, 21:30-tól a Carbon Fools koncertjét lehet megnézni, a Tar Fesztivál színpadon pedig 21 órától a Hot Jazz Band fog zenélni, és nincs vége, mert hogy szeptember 6-án is lesznek egésznapos, ingyenesen látogatható programok és koncertek. Dréher nagy színpadon vasárnap 19 órától Ferenci György és az első pesti Rackák, majd 21 órától a Váradi Roma Café fog zenélni, tehát mától vasárnapig egy fantasztikus program, vadpörkölt és borfesztivál, zalai teríték, és ezzel párhuzamosan rántott hús fesztivál Zalaegerszegen.

Holnap szeptember 5-én szombaton rendezik meg a 30. Moreszke-Toplicei községi ünnepet, amelynek keretében ingyenes szabadtéri koncertekkel és mulatsággal várják a látogatókat. Hivatalosan az ünnepség 17 órakor indul, koncertekkel, szórakoztató programokkal. A fellépők a Prifraski Muzikanti, népszerű szlovén népzenei, világzenei, hagyományőrző együttes akusztikus hangszerekkel, többszólamú énekkel, és kiváló hangulatot teremtenek mindig. És szintén a holnapi fellépő az Ensemble Aktuál, ők a pörgősebb, modernebb szlovén népi szórakoztató zenekar kategóriába tart, de garantálják a táncos mulatságot egészen késő estig. A koncertek mellett vendéglátás, igazi helyi vásári hangulat várható, mindenkit szeretettel várnak holnap a 30. Moreszke-Toplicei községi ünnepre. Aztán Márokföldön tartanak egy érdekes programot, Márokföldi Zsibongó címmel. Mindenkit szeretettel várnak holnap a faluházhoz, főzőversennyel délelőtt 11 órától már utcaszínház lesz, a Babtársulat Óriás Bábos utcaszínháza bemutatja a Három Kívánság című előadást. Pontosan délben László Attila énekes koncertje kezdődik, aztán délután 2 órakor a Csesztregi Asszony kórus lép fel, majd Stefanovics Angéla stand-upját lehet meghallgatni, megnézni 15 órától, Happarti várja a gyerekeket 4:30-tól, lesz eredményhirdetés, jönnek a Reszneki színjátszók, este 8 órától pedig élő zene, lesz lehetőség lovaskocsikázásra, korongozásra, gyerekeket óriás buborékfújás ugrálóvá válja, lesz sárkányrepülőzés, szóval minden. A programok látogatása teljesen ingyenes, mindenkit szeretettel várnak Márokföldre is holnap, szeptember 5-én, és akkor nézzük még a hétvége fontosabb sporteseményeit. Ma Nafta Radomja összecsapás szeptember 4-én pénteken 20 óra 15 perckor egészen pontosan itt a szlovén labdarúgó élvonal 8. fordulójában a helyszín a Lendvai Sportpark. A Nafta a 8., még a Radomja az utolsó helyről várja a ma esti mérkőzést. Aztán szeptember 5-én szombaton játszik hazai mérkőzést az élvonal 5. fordulójában a Nafta U15, U17-es csapata, az ellenfél a Lendvai Futball Akadémián a Radomja lesz, az U15-ösök holnap 11 órakor, a 17-esek pedig 13 órakor lépnek pályára. A Moravidéki Labdarúgó Liga 3. fordulójában az Olimpia Hosszúfalu ezúttal az Izsákovci vendége lesz, a mérkőzés vasárnap délután 4:30-kor kezdődik. Ebben az időpontban rendezik a Polanac-Sensovci mérkőzést, szombaton 19 órakor pedig Turnisce, Hotiza találkozó. A Lendvai Körzeti Ligában már a 3. forduló mérkőzéseit rendezik vasárnap, délelőtt 10-kor Granicsár Nafta Öregfiúk, 16:30-kor Csente Nedelica, és szintén 16:30-kor Kapcán Malibu Pannonia GK Kobéje találkozó. A Dobronak csapata pedig ebben a hétvégi körben szabad lesz. A Muraszombati Körzeti Bajnokság 3. fordulójában a Hodos vasárnap 4:30-kor hazai pályán fogadja a Puconcit, várják a szurkolókat.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. António Costa, az Európai Tanács elnöke ma Szlovéniában tartózkodik látogatáson, az európai fővárosokban tett körútja részeként, amelynek középpontjában az EU 2028-2034-es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetési javaslatról folytatott tárgyalások állnak. Találkozik Janez Janša kormányfővel, akivel az MFF mellett az EU bővítéséről, a gazdasági versenyképességről és a migrációról és szó esik. A körút kezdetén Costa hangsúlyozta, hogy az európai költségvetés korlátozott forrásokkal rendelkezik a prioritások eléréséhez. Janša a júniusi brüsszeli EU csúcs találkozó után úgy értékelte, hogy a költségvetés kibocsátás kereskedelmi rendszerből történő finanszírozása nem kapna elegendő támogatást. A lehetséges források között említette az online szerencsejátékokra kivetett adót is, amelynek bevezetését Szlovénia támogathatná. Janša szerint azonban Szlovénia szkeptikus a beszedett vámok tagállamoknak jutó részének csökkentésével. A kormány tegnap elfogadta a jégeső okozta mezőgazdasági termelési károk következményeinek felszámolására szolgáló pénzügyi eszközök végrehajtásának tervét a 2026 és 2028 közötti időszakban. Idén és jövőre összesen 6 millió euró áll rendelkezésre, beleértve a forgótőke és a beruházási hiteleket is. Az állami költségvetésből 3 millió eurót terveznek a pénzügyi eszközök 2026 és 2027-es végrehajtására. A forrásokat elsősorban portfólió garanciával és kamattámogatással nyújtott kedvező likviditási hitelekre, valamint hosszú lejárató hitelekre fordítják. A fő cél az ágazat éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének csökkentése és a kockázatkezelési rendszerek fejlesztése, ami hatékony alkalmazkodási intézkedések bevezetését, a mezőgazdasági üzemek ellenálló képességének erősítését és a fenntartható termelési módszerek előmozdítását igényli, közölte a minisztérium. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy a közeljövőben amerikai tárgyalóküldöttség látogat Kijevbe és Moszkvába az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések részeként. A diplomáciai misszió célja, hogy az Egyesült Államok közvetítő szerepet vállalva elősegítse a közel 4,5 éve tartó háború rendezését. Donald Trump amerikai elnök közben némileg megkésve kártérítést követel az ukrajnának nyújtott támogatásért. Szerinte az európai országoknak vissza kellene fizetni azt a több százmilliárd dollárt, amit ingyen kapott Ukrajna és a NATO. Közben egész Európán érződik az orosz-ukrán háború nyomása. Romániában és a Baltikumban folyamatosak a drónok által elkövetett légtérsértések, Németországot pedig az elmúlt napokban sorra rázták meg a szabotázs akciók. Bár Moszkva mindent tagad, a szálak Oroszország felé vezetnek. Sport. A Vuelta a España körverseny 12. etapját a fiatal szlovén Jakob Omerzel nyerte tegnap, miközben az összetettben élen álló Enric Mas fontos másodperceket szerzett riválisaival szemben. Primož Roglič a 8. idővel ért célba, az összetettben azonban maradt a második helyen, míg Jakob Omerzel most a 6. A Vuelta 13. szakaszán ma 192 kilométert tesz meg a mezőny.
2: Időjárás.
1: Délnyugati szél mellett ma derült napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Akadozik a muravidéki autóút forgalma Szvéti Jurijovs Csaunici és Cerkvényák között Maribor irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében torlódásra kell számítani a Steyr autópályán, Pletovárje és Drámlje között Ljubljana felé. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale és Szent Jákob között is a főváros irányában.
0: MMR.

Ez volt a Kis Csillag, Lovasi Bandi énekelt, és ez volt a Nagyon Megy című daluk, és nagyon megy az idő is, hiszen most már 10 óra 20 perc van, jócskán benne vagyunk a péntek délelőttbe, annak is most már a derekán túl, és hát a hőmérséklet a reggeli 17-18 fok után a sok napsütés hatására bizony 26-27 fokig emelkedett már most. Meleg, igazi nyári napra számíthatunk. Ez még talán hajnalban hihetetlen volt, amikor ezt ígérgettem, de hát olyan gyorsan felszippantotta a felettünk lévő felhőket a felkelő nap, hogy annak most már nyoma sincsen. De érkezik egy hidegfront egyébként szombatra, amit talán észre sem fogunk venni, csak időnként több lesz felhő az égen, meg néhány fokkal talán barátságosabb lesz a hőmérséklet is, de alapvetően talán a hétvégi programokban nem fog beleszólni, kisebb futózáporok lehetnek, csak kiadósabb mennyiségű csapadékra, ugyanis várnunk kell. A mostani prognózis szerint a jövő hét közepéig, addig újabb száraz napok jönnek, és a mai nap folyamán is javarészt a napsütést kell most valahogy kibírni, 30 fok környékén alakulnak a hőmérsékleti maximumok, ez a tűző napon akár többnek is érezhető lesz majd hőérzetben, és az előrejelzések szerint a nap folyamán mindenképpen számítani lehet fátyol felhőkre, de csapadékra már nem. Éjszaka 17-25 fok közé megy vissza majd a hőmérséklet, és a hétvégén is meleg nyári napra számíthatunk, szombat, vasárnap 30 fokkal, szombaton némi intenzívebb felhősödéssel, de az igazi áttörés, változás jövő hét szerdára várható, addig fokozódó hőség, szerdán viszont egy nagyon erőteljes hidegfront, ami már egy csapadékos hidegfront lesz, úgyhogy szerda délutántól megjelennek az intenzív felhők, gyakoribb csapadékkal, és csütörtökön már jó 10 fokkal hűvösebb lesznek területek, ahol napközben is csak 15-16 fokra lehet számítani, tehát hogyha olyan kinti munka van, amit addig mindenképpen meg kellene tenni, akkor iparkodjanak. Jövő hét szerdáig lesz az időjárás olyan jellegű, hogy a kinti tevékenységeknek kedvezni fog. Aztán ott egy gyökeres változás várható, és ez a fajta meleg nyári időjárás egy ideig biztosan nem tér vissza, úgyhogy élvezzék minden pillanatát, tudom, hogy sokan már unják ezt a nagy meleget, de egy-két napig még tart, és ráadásul nyakunkon van a hétvége is, aki még strandolni szeretne, meg is teheti ezt. Nálunk pedig hallgathatják a jó zenéket, most 10 óra 23 perckor jön a Roxette.

Ez volt a Roxette és a Joyride, és hát ez a sláger tökéletesen passzol ehhez a péntek délelőtthöz, hiszen ennek a dalnak egy olyan energiája meg üzenete van, ami szerintem nagyon is segíti a hétvégi ráhangolódás, meg egyfajta felszabadultságot is hoz. Aki pedig autóban hallgatta, hát azoknak remélem, hogy igazi örömautózást okozott ez a dalocska. A Magyar Vissza Social Club érkezik mindjárt Szabó Balázsékkal, a Swing Gatsby-vel, de itt lesz Sheryl Crow, a Fiesta, By Alex is, sok-sok nagyszerű sláger, és hát itt vagyunk egy péntek délelőttbe, egy olyan várakozásba, meg olyan feladatok lezárásába, ami szerintem egyfajta megkönnyebbülést fog majd hozni a nap vége felé haladva. Azt mondják, a hét legpozitívabb időszaka péntek, mert hogy a hétvégi hatás kezdetteként szokták a szakemberek emlegetni. Ilyenkor már látjuk egyébként a célokat, minden látható közelségbe kerül, nagyon sokan már egy kicsit lazítanak a munkatempón, a munkahelyen ilyenkor már ritkábbak például a nehéz megbeszélések, vagy akár a feszült határidők. Ilyenkor már mindenki tervezget, kicsit lazább hangulatú a kávézgatás talán a kollégákkal is, és ilyenkor mindenképpen pörgősebb, motiváló slágereket szoktunk választani, hallgatni. Egy a lényeg, hogy nyugodtan tervezzék meg a hétvégét, formálják, legyen szó akár utazásról, vagy egy családi összejövetelről, baráti vacsoráról, vagy akár egy jó nagy alvásról, az is beleférhet a hétvégébe. A lényeg az, hogy legyen egy tervük a következő pár napra. A mi tervünk az, hogy önök minket választanak, és a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, ahogy megígértem. Sok-sok jó zenével töltjük meg a következő fél órát, most 10 óra 29 perc van. A Lendvai stúdiójából már is szól egy újabb sláger, 11 órakor pedig a legfrissebb hírek.

Két rövid felhívás. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értesíti a színház kedvelőket, hogy megkezdődött a 2026-27-es magyar színházi bérlet árusítása. Az új bérletesek még ma 16 óráig válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasok, diákok, pedagógusok számára pedig 85 euró. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget. Drámák, operett, vígjáték és bohózat neves társulatok előadásában. A Lendvai kétnyelvű középiskola pedig a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat értesíti arról, hogy az idei tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, erre még szeptember 11-ig lehet jelentkezni a saját iskolában, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a diákok a tanítás kezdetéről.

0: Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Lendvai kétnyelvű középiskola három végzős diákja lézergravírozót készített. Magyar etnoest, Lendvai borokestje és Lendvai szüret a Vinárium Fesztivál keretében. A Sunset Sips & Beats elektronikus zenei esemény. Az Őrállók Alapítvány nyári tábora. Vissza a természetbe tábor. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyminiszter ma Ljubljanában fogadja a horvát kollégáját, Gordán Görlic Radmant. A megbeszélések célja a kétoldalú együttműködés erősítése, az európai témák és a nemzetközi közösség aktuális biztonsági kérdései lesznek. A szlovén külügyminisztérium szerint mindkét ország a Nyugat-Balkánra való gyorsabb bővítést, a migráció hatékonyabb kezelését és az Európai Unió külső határainak védelmét szorgalmazza. A Jánse kormány mandátumának kezdete óta a Közel-Kelettel kapcsolatos nézeteik is közeledtek egymáshoz, és erősítik az együttműködést a háború utáni áldozatok sírjainak kutatásában is. A legfontosabb nyitott kérdések között továbbra is a szárazföldi és tengeri határvonalát meghatározó választott bírósági ítélet szerepel. Horvátország nem ismeri el a választott bírósági ítéletet, de Szlovénia számára végleges és végrehajtás alatt áll. A Parlament közpénzügyeket felügyelő bizottsága ma tárgyalja a Marko Lotrics vezette Fókuszpárt illegális finanszírozásának gyanúját. A tagok júniusban kezdték az ülést a témában, de csak az ülésre vonatkozó kérelmek ismertetésénél és Lotrics válaszánál maradtak. A bizottság elnöke Alenka Bratušek kölcsönös vádaskodás és eljárási javaslatok közepette berekeztette az ülést. Marko Lotrics és a Fókuszpárt főtitkára Monika Kirbis-Royce az ülés első része után büntető feljelentést tett a bizottság elnöke ellen. Azzal vádolják, hogy a Fókusz finanszírozásáról szóló ülés összehívásával és levezetésével olyan hatásköröket ruházott a bizottságra, amelyek nincsenek meghatározva a parlamenti eljárás szabályzatában. Javasolják a hivatali pozícióval vagy hivatalos jogokkal való visszaélés, valamint a tisztességtelen munkavégzés bűncselekményének kivizsgálását. Andrej Plenković horvát kormányfő szerint Szerbia nem közeledhet az Európai Unió felé, ha állami tiszteletadásban részesíti a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Ratko Mladićot. Alexander Vučić szerb elnök viszont visszautasította a bírálatot, és Horvátországot a nácizmus dicsőítésével vádolta. A horvát kormányfő szerint a Ratko Mladić halála után rendezett megemlékezések azt mutatják, hogy Szerbia és a boszniai szerb köztársaság vezetői nem néztek szembe a délszláv háborúk múltjával. Ratko Mladić a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka augusztus 27-én 84 éves korában halt meg Hágában. A tábornokot az 1992 és 1995 közötti boszniai háborúban a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnökeként elkövetett bűncselekményei miatt ítélte életfogytig tartó szabadságvesztésre a hágai nemzetközi törvényszék. Sport. Mától a 8. fordulóval folytatódik az első foci liga bajnoksága. Az első összecsapásra Lendván kerül sor, ma 20 óra 15 perctől a NAFTA ellenfele a Kalcer Radomlje lesz. A következő két fordulóban a NAFTA vendégségben szerepel, majd október 10-én ismét hazai pályán fogadja ellenfelét, a Bravo együttesét.
3: Időjárás.
2: Délnyugati szél mellett ma derült napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében torlódásra kell számítani a Steyr autópályán, Pletovarje és Drámlje között Ljubljana felé. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma is, Brezovica előtt Ljubljana felé, valamint Posztojna előtt Koper irányában.
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Lendvai kétnyelvű középiskola három végzős diákja lézergravírozót készített. Magyar etnoest, Lendvai borokestje és Lendvai szüret a Vinárium Fesztivál keretében. A Sunset Sips and Beats elektronikus zenei esemény. Az Őrállók Alapítvány nyári tábora. Vissza a természetbe tábor. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

Orsobai René és Puskás Peti jött egy közös dallal, 4 perccel vagyunk 11:30 után, hát jó sok zenét hallhattak az iménti percekben, valahol erről szól egyébként a péntek, már egy pici átmenetről, egy kis lazasságról, na de annyira azért ne, mert hogy szeptember 4-e van, és a mai naphoz azért nagyon sok minden kötődik, bár a hajnali órában már említettem, de azért érdemes egy picit jobban kibontani ezt a Rozália napot, mert hogy szeptember 4-e Rozália napja van. És hogyha jól körülnézünk, akár kint a kertünkben, egyáltalán nem csendes ez a mai nap, hiszen a kiskertekben a paradicsom még tovább érik, a paprika ilyenkor kezd el színesedni, és a késői virágokon ilyenkor még dolgoznak a méhecskék, a szőlőben pedig, ahol még nem szüreteltek, hát egyre több fürt kerül abba az állapotba, amikor már a gazda elkezdi naponta többször nézegetni, ellenőrizni, kóstolni. Viszont amit észrevettünk, hogy a reggelek már jóval frissebbek, a harmat is lassabban szárad fel, és az este is feltűnően jóval korábban érkezik meg, mint mondjuk néhány héttel korábban, és az a szeptember 4-e már valóban jelzi az ősznek a küszöbét. Viszont jól illik ehhez az átmeneti állapothoz ez a mai nap. A naptárban Rozália napja van, és bizony Rozália napja egy régi név, amely mögött nem csak rózsa van, mert hogy palermói Szent Rozáliára emlékeznek a népi hagyomány szerint, életének történetét erősen átszövi a legenda. Előkelő szicíliai családból származott, majd visszavonult a világtól, és remeteként élt Palermo közelében. Kultusza évszázadokkal később vált különösen erőssé, amikor Palermóban pestis járvány idején hozzáfordultak segítségért. Ettől kezdve a járványos betegségek egyik legismertebb védőszentjeként tisztelték, és kultusza ide Közép-Európába is szerencsére eljutott. A régi magyar vallásos népéletben Rozália tehát nem egy egyszerűen kellemes hangzású női név volt, hanem ő bizony oltalmat, menedéket, reményt jelentett egy olyan korban, amikor egy járvány ellen nagyon kevés valódi eszköz állt az emberek rendelkezésére. Egyébként a kertben a név hallatán óhatatlanul is a rózsa jut eszünkbe, és szeptember elején érdemes is megnézni, hogy hogyan készülnek ezek a növények az őszi időszakra. Sokan ugye a virágzó rózsafajtákat szeptemberben még meghagyják, mert hogy nagyon sok bimbót meg virágokat hoznak, különösen akkor, hogyha ilyen enyhe, napos az időjárás. A nyári nagy virágzási hullámhoz képest azért van jó, ha tudjuk, hogy jóval kevesebb a virág, és ugye a hűvösebb időben gyakran tovább is maradnak pont emiatt szépen. Egészen másképp kell most már őket kezelni, mint mondjuk júniusban, júliusban. Az elnyit virágokat még el lehet távolítani, hogyha további virágzást szeretnénk, de nem szabad erősen visszavágni, vagy öntözni a növényt, mert az ilyen hajtásoknak őzvégéig kevés idejük marad beérni. Viszont, ha szeretnénk csipkebogyót, akkor az elnyílt virágot már a bokron kell hagyni. A rózsa ugyanis szeptemberben lassan ugyanazt teszi, mint a kert számos más növénye, a virágról átvált termésre, illetve a felkészülési időszakra. Kertészként egyébként nagyon sokan reflexből levágják az elnyílt rózsát, pedig egyes fajták, különösen a vadrózsák termése ősszel nagyon mutatós tud lenni. Ilyen vöröses, narancsos csipkebogyót lehet hónapokig látni rajta, ezek díszítik a bokrot, és hát jó, ha tudjuk azt is, hogy nagyon sok madárfaj számára táplálékot is adhat. Szóval nem kell mindent azonnal eltávolítani, hogyha egy igazi őszi látványt szeretnénk, akkor meg kell hagyni az elvirágzott virágoknak a kis maradványait, és azok majd szépen csipkebogyóvá fejlődnek. Ezt azért nem tudjuk egyébként, vagy nem látjuk, mert általában mindig azonnal visszametszük, vagy eltávolítjuk ezeket az elvirágzott részeket. Egyébként a kert ősszel sem lesz rosszabb ám, csak egészen másfajta szépséget fog majd mutatni, és talán jó szorgoskodni, dolgozni hétvégén a kertekben, akár az udvaron füvet nyírni. Most már az a 30 fok sem olyan fullasztó, mint akár egy hónappal ezelőtt, de ettől függetlenül a déli órákban, így közeledve a délhez, egy jó ebéd után érdemes egy picit pihenni, és aztán, amikor egy kicsit már kellemesebb odakint,
akkor újra neki lehet állni, dolgozni. Péntek van, szeptember 4-e, mindenkinek csodás napot kívánunk, és ezt a délelőttöt még egy kis zenével megtöltjük, Majkával jövünk, és itt lesz hamarosan a Magna Cum Laude is.

11 óra 52 perc van, Sam Smith után jön még a Simple Red, itt lesz a Cash zenekar, és hamarosan déltől már hírösszefoglalót hallhatnak. Így aztán nekem már csak egy dolgom maradt megköszönni önöknek, hogy a mai délelőttön is a Muravidéki Magyar Rádiót választották, akár a munka, akár az otthoni teendők mellé. Remélem, hogy a délelőtti hétvégi programajánlónkban mindenki talált kedvére valót itt a Muravidéken, vagy épp a környékünkön. Hát mit kívánhatnék? Jön a péntek délután, meg a hétvége, úgyhogy mindenki vigyázzon magára az utakon, töltsék kellemesen a mai napot és a hétvégét. A legközelebbi találkozásig maradjanak a megszokott hullámhosszon, itt a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszán, és a következő órákban is hallgassanak bennünket. Gönc Tamara várja majd a hallgatókat, mi pedig köszönjük szépen a délelőtti reggeli figyelmet. Király Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Tündét hallották. Holnap reggel ugyanígy 17:30-tól várom Önöket. Minden jót kívánok!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: António Costa, az Európai Tanács elnöke ma Szlovéniában tesz látogatást az európai fővárosokban tett körútja részeként.
1: Tone Kaiser külügyminiszter ma Ljubljanában fogadja horvát kollégáját, Gordan Grlić Radmant.
2: Az RTV Szlovénia munkás tanácsa reagált az RTV Szlovéniára vonatkozó törvényjavaslat módosítására.
1: Az Európai Bizottság megerősítette, hogy szorosan és konstruktívan egyeztet a magyar hatóságokkal a napi 1 millió eurós bírságról.
2: Andrej Plenković szerint Szerbia nem közeledhet az Európai Unió felé, ha állami tiszteletadásban részesíti a háborús bűnökért elítélt Ratko Mladićot.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: António Costa, az Európai Tanács elnöke ma Szlovéniában tesz látogatást az európai fővárosokban tett körútja részeként, amelynek középpontjában az EU 2028-2034-es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetési javaslatról folytatott tárgyalások állnak. Találkozik Janez Janša kormányfővel, akivel a MFF mellett az EU bővítéséről, a gazdasági versenyképességről és a migrációról is szó esik.
1: A körút kezdetén Costa hangsúlyozta, hogy az európai költségvetés korlátozott forrásokkal rendelkezik a prioritások eléréséhez. Janša a júniusi brüsszeli EU csúcstalálkozó után úgy értékelte, hogy a költségvetés kibocsátás kereskedelmi rendszerből történő finanszírozás nem kapna elegendő támogatást. A lehetséges források között említette az online szerencsejátékokra kivetett adót is, amelynek bevezetését Szlovénia támogathatná. Janša szerint azonban Szlovénia szkeptikus a beszedett vámok tagállamoknak jutó részének csökkentésével.
0: Tone Kaiser külügyminiszter ma Ljubljanában fogadja horvát kollégáját, Gordan Grlić Radmant. A megbeszélések célja a kétoldalú együttműködés erősítése, az európai témák és a nemzetközi közösség aktuális biztonsági kérdései lesznek.
1: A szlovén külügyminisztérium szerint mindkét ország a Nyugat-Balkánra való gyorsabb bővítést, a migráció hatékonyabb kezelését és az Európai Unió külső határainak védelmét szorgalmazza. A Janša kormány mandátumának kezdete óta a Közel-Kelettel kapcsolatos nézeteik is közeledtek egymáshoz, és erősítik az együttműködést a háború utáni áldozatok sírjainak kutatásában is. A legfontosabb nyitott kérdések között továbbra is a szárazföldi és tengeri határvonal meghatározó választott bírósági ítélet szerepel. Horvátország nem ismeri el a választott bírósági ítéletet, de Szlovénia számára végleges és végrehajtás alatt áll.
0: Angel Ogar gazdasági miniszter pedig munkalátogatáson tartózkodik Szerbiában. Kiemelt figyelmet kap Szlovénia részvétele a belgrádi Expo 2027 szakosított világkiállításon. A munkalátogatás célja a két ország közötti gazdasági együttműködés további erősítése, amelyet a minisztérium szerint történelmileg hasonló fejlődési utak és szoros kapcsolatok jellemeznek, valamint a kapcsolatok elmélyítésének új lehetőségeinek feltárása.
1: A minisztérium ezeket az önkormányzati infrastruktúra, a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a megújuló energiaforrások és a digitális technológiák, valamint a közigazgatás digitalizációja, a fenntartható fejlődés, a vasúti infrastruktúra, a biotechnológia, a mesterséges intelligencia, valamint a hulladék és szennyvízkezelés területén látja. A látogatás részeként ma kétoldalú találkozókat is terveznek a munkaügyi miniszterrel, valamint a bel- és külkereskedelmi miniszterrel.
0: Az RTV Szlovénia munkástanácsa reagált az RTV Szlovéniára vonatkozó törvényjavasolt módosítására. Meggyőződésük, hogy a törvény módosításában foglalt megoldások a munkavállalók hangjának káros elhallgattatásához vezetnének egy olyan időszakban, amikor sürgető az RTV Szlovénia modernizálása és átszervezése.
1: A javasolt módosításból hiányoznak a stabil és kiszámítható finanszírozásra vonatkozó megoldások is. Az ilyen változások végrehajtásával az ország legnagyobb médiai és kulturális intézménye munkavállalói igazgató nélkül maradna, aki az RTV Szlovénia vezetésében a munkavállalók hangja, írta az MMC. Az RTV tanács és a pénzügyi bizottság megszüntetése több mint a felére csökkenteni a közintézmény felügyeletében és irányításában résztvevő munkavállalói képviselők számára. Figyelmeztet a munkavállalói tanács.
0: A kormány tegnap elfogadta a jégeső okozta mezőgazdasági termelési károk következményeinek felszámolására szolgáló pénzügyi eszközök végrehajtásának tervét a 2026 és 2028 közötti időszakban. Idén és jövőre összesen 6 millió euró áll rendelkezésre, beleértve a forgatótőke és beruházási hiteleket is.
1: Az állami költségvetésből 3 millió eurót terveznek a pénzügyi eszközök 2026-os és 2027-es végrehajtására. A forrásokat elsősorban portfólió garanciával és kamattámogatással nyújtott kedvező likviditási hitelekre, valamint hosszú lejáratú hitelekre fordítják. A fő cél az ágazat éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének csökkentése és a kockázatkezelési rendszerek fejlesztése, ami hatékony alkalmazkodási intézkedések bevezetésével, segítését, a mezőgazdasági üzemek ellenálló képességének erősítését és a fenntartható termelési módszerek előmozdítását igényli, közölte a minisztérium.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy szorosan és konstruktívan egyeztet a magyar hatóságokkal a napi 1 millió eurós bírságról. A szóvivő ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a megoldás kulcsa a bírósági ítélet végrehajtása, nem pedig egy politikai alkú.
1: A brüsszeli testület csütörtökön reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt napokban több európai partnerétől is segítséget kért az ügy rendezéséhez. A bizottsági szóvivő egyértelművé tette, hogy bár a politikai egyeztetéshez. A bizottsági szóvivő egyértelművé tette, hogy bár a politikai egyeztetés folyamatos, a helyzet jogi

0: ítélt Ratko Mladićot. Alekszandar Vučić szerb elnök viszont visszautasította a bírálatot, és Horvátországot a nácizmus dicsőítésével vádolta.
1: A horvát kormányfő szerint a Ratko Mladić halála után rendezett megemlékezések azt mutatják, hogy Szerbia és a boszniai szerb köztársaság vezetői nem néztek szembe a délszláv háborúk múltjával. Ratko Mladić, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka augusztus 27-én 84 éves korában halt meg Hágában. A tábornokot az 1992 és 1995 közötti boszniai háborúban a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnökeként elkövetett bűncselekményei miatt ítélte életfogytig tartó szabadságvesztésre a hágai nemzetközi törvényszék.
2: Sport.
0: Mától a 8. fordulóval folytatódik az első foci liga bajnoksága. Az első összecsapásra Lendván kerül sor, 20 óra 15 perctől a Nafta ellenfele a Kalcer Radomlje lesz. A következő két fordulóban a Nafta vendégségben szerepel, majd október 10-én ismét hazai pályán fogadja az ellenfelét, azúttal a Bravo együttesét. A Vuelta a España körverseny 12. etapját a fiatal szlovén Jakob Omrzel nyerte tegnap, miközben az összetettben élen álló Enric Mas fontos másodperceket szerzett riválisaival szemben. Primož Roglič a 8. idővel ért célba, az összetettben azonban maradt a második helyen, míg Jakob Omrzel jelenleg a 6. A Vuelta 13. szakaszán ma 192 kilométert tesznek meg a bringások. Koperben ma és szombaton kerül sor a Sportmászók világkupa sorozatának 5. kiadására. A sportmászók először a Bonifica Sportparkban mérik össze tudásukat az esti elődöntőkben. Holnap 20 órakor egy Janja Garnbret vezette nagy szlovén csapat is fellép az óriási műfalon.
1: Időjárás. Délnyugati szél mellett délután is derült, napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Kornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Pletovary és Drámlje között a főváros irányában, de akadozik a forgalom Szlovenska Bistrica Jug és Drámlje között Ljubljana felé is. A tenger melléki strádán is akadozik a forgalom Logatec előtt Ljubljana felé.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszöntve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Király Tami délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Uradi Régi Magyar Rádióban.

A Blacktől szólt az Everything is Coming Up Roses, és ezzel a dallal köszöntjük a kedves hallgatókat a délutáni csapattal. Szeptember 4-e van, pénteki a mai nap, hát eljött a szeptember hónap első hetének a vége is, és már lehet tervezgetni, hogy milyen helyekre fogunk ellátogatni a hétvégén, illetve milyen programokra fogunk ellátogatni a hétvégén. Mi természetesen ehhez adunk majd néhány ötletet is a délutáni órákban is, úgyhogy érdemes lesz akkor velünk tartani. Ezen kívül jobbnál jobb műsorok, jobbnál jobb zenék várják Önöket itt még a Muravidéki Magyar Rádióban. Egyébként 3 perccel vagyunk 12 után, ami pedig azt jelenti, hogy már kevesebb, mint 1/2 óra múlva eláruljuk azt is, hogy milyen lesz az időjárásunk az elkövetkezendő napokban. Úgyhogy továbbra is csak azt tudjuk mondani, hogy érdemes lesz velünk tartani a következő órákban, egészen 7 óráig leszünk itt Önökkel a délutáni csapattal. Király Boglárka a zenei szerkesztő, Bencik István a délutáni műsor hangtechnikusa, a híreket Oleti Zsuzsa szerkeszti, a műsorvezető pedig Könc Tamara. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk, hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót, azon belül pedig jobbnál jobb zenéket. Érkezik most Varga Viktor, aki szerint lehet a zöld is, vagy lehet zöld az ég.

húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után.

Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Lendvai kétnyelvű középiskola három végzős diákja lézergravírozót készített. Magyar etnoest, Lendvai borokestje és Lendvai szüret a Vinárium Fesztivál keretében. A Sunset Sips & Beats elektronikus zenei esemény. Az Őrállók Alapítvány nyári tábora. Vissza a természetbe tábor. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Péntek van, szeptember 4-e, 13 óra, pontos idő, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Lássuk, hogy mit jósolnak a meteorológusok. Ma délután nagyrészt derült idő várható délnyugati széllel. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 33 Celsius fok között alakul. Holnap a reggel meglehetősen derűsen indul, délutánra viszont változóan felhőssé válik az ég, és a szárazföld belsejében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A reggeli minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között, a nappali csúcsérték pedig 26 és 33 Celsius fok között várható. Vasárnap és hétfőn többnyire napos, valamennyivel hűvösebb időre lehet számítani. Egyes területeken keleti szél fúj majd, a tenger melléken pedig gyenge vagy mérsékelt erejű bóra. És ami akkor a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, lent van 28 fokos jelen pillanatban, a közeli Muraszombat 29, Maribor 28, Novomesto 29, Celje 27, Ljubljana 26, Koper 31, Kredaricán pedig 13 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Változóan, egyes részeken erősen felhős időre lehet számítani a mai napon, de a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul a felhőzet. A nyugati vidékeken van kilátás egyébként több napsütésre, csapadék pedig nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 33 fok között alakul. Ez késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl majd le. Aztán holnap, azaz szombaton északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik, az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható Magyarország szerte. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt egyébként. Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős időre lehet számítani csapadék nélkül, de az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétfőn pedig akkor többnyire derült vagy gyengén felhős napos időre számíthatnak, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az északnyugat Dunántúlon megélénkülhet a déli szél. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lenti 30 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán 31 fokot mérnek, Szentgotthárdon 29-et. Szombathely is 29 fokos jelen pillanatban, Budapest pedig akkor egy kicsivel alacsonyabb, ott 28 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor el is húzzuk tovább az időt, lássuk az utakat.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, távolabbra viszont megint csak vannak történések. Baleset miatt akadozik a forgalom a tengermelléki autópályán, Vrhnika és Dragomer között Ljubljana irányában. Szintén baleset miatt torlódik a forgalom a Novomesto-Metlika főúton, Vinyavasz közelében. A tengermelléki autópályán is találkozhatnak forgalmi dugókkal, méghozzá Ljubljana és Vrhnika között Koper felé, Unec és Resdorto között mindkét irányban, Logatec és Brezovica között Ljubljana felé, valamint a Padna-Koper, Lucia-Izola és Lesce-Bled utakon. Gépjármű meghibásodása miatt akadozik a forgalom a Gorenjszkói autópályán, Radolice és Lesce között, Jesenice felé, valamint a Steyr autópályán, Lucica és Vránszko között, Maribor felé. Több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők Magornyaradgona körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat. Ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is az utakon. Balesetmentes közlekedést és biztonságos utat kívánunk mindenkinek.
0: MMR. A mi rádió.

George Michaeltől szólt a jól ismert Freedom, és ha már zene, akkor friss a hír, hát még valamennyire friss, hogy egyébként a Refresher-nél debütált Chinska legújabb dala és klipje a Fata Morgana augusztus utolsó napján. A Fata Morgana a népmesei szimbolikára és az illúziókra épül. A címadó olasz kifejezés a Fata Morgana a déli báb jelenségét idézi fel. A koncepciót a jól ismert Az okos leány című népmese ihlette, amelyben a főhősnek egyszerre kell teljesítenie és kijátszania a lehetetlennek tűnő elvárásokat. Chinska a saját életére és a művészetére formálta át ezeket a többértelmű motívumokat, olvashatjuk a Refresher cikkében. Az újdonság alapja egy teljesen váratlan pillanatban, egy taxizás során született meg. Chinska így idézte fel az első szikrát. Rajongok a vadvirágokért, annyira erősek, hatalmas inspirációt adnak. Ez az új szám úgy jött, hogy ültem a taxiban és a rádióból szólt egy track, aminek az eredeti verziója Sony Fodera, D.O.D. és Poppy Bascomb közöse a Think About Us. Annyira megtetszett, hogy én is akartam egy ennyire bouncy nótát. Aztán, amikor otthon elkezdtem prodolni az alapot, egyre jobban megjött az ozonféle Dragosteldin tej íz, az énekdallam és a szöveg gyártásánál pedig akarva-akaratlanul előjött az Aranka szeretlek flow. Óriási shoutout az Open Stage-nek, persze ahhoz, hogy ennyi inspo mellett ki tudjon teljesedni, Fodor Szabolcs zenész barátom segített megépíteni, jól összetapasztani magát a dalt. Az extrásított, minimalista koncepciójú videóklippen Vadas Géza alkotótársával dolgozott együtt, egyébként a művésznő, akivel már számtalan közös munkát tudhatnak maguk mögött. A kisfilm különlegessége, hogy Chinska ezúttal egy külön erre a forgatásra megtanult táncot mutat be, a felkészülésében pedig Balogh Bence koreográfus segítette. A produkció azonban nem csak a vizuális világával, hanem gondolatai mélységével is határokat feszeget. Chinska a nyelvi sokszínűség és a kifejezés szabadságára építve bontja le a művészi korlátokat, amelyhez gyerekkori emlékei és nemzetközi inspirációk egyaránt útravalót adtak. Végtelenül tisztelem azokat az alkotókat, akik bátrak és mernek lépni a művészetükben. Nekem a legnagyobb példaképem Rosália, aki több mint 10 nyelven énekel a legutóbbi lemezén. Határon túlról érkezem, így gyerekkorom része volt, hogy román hírekre aludtam el. A nyelv csengése kifejezetten nyugtató számomra, és jó lenne megtanulni az életem során. Úgy gondolom, a beszéd csupán egyetlen csatorna a sok közül, hiszen ott a jelnyelv vagy a különféle művészeti ágak. Először mindig egy érzés születik meg, minden szó, gesztus, ecsetvonás vagy hang mögött. Erről szólnak a dalzáró mondatai románul. A román szöveg fordításában és kiejtésében igyekeztem, amennyire tudtam, hálás köszönettel tartozom Botos Bálintnak, aki egyébként zseniális színházi rendező, dolgoztam is vele tavasszal egy darabon, és nagy köszönet Hajnalka nagymamámnak és régi kolléginájának, Krisztinának. Így hangzanak a sorok, ahogy a szeretet nem ismer határokat, úgy az én művészetem sem ismer korlátokat, mert nem magyarul szeretünk, nem románul, nem angolul, hanem egyszerűen csak szeretünk. Ezt

Tehát Csinszkának, a legújabb dalának, a Fata Morgana-nak a záró kis része. Úgyhogy ha tehetik, akkor hallgassanak bele a dalban, a klip is már elérhető YouTube-on, 4 perc, 5 másodperces, úgyhogy nem fog sok időt elvenni az életükből, és ugye, amit tudunk, hogy jó zene, az ugye mindig jól jön, beszínesíti az ember napját. És ha már jó zene és Csinszka, akkor nálunk is szólni fog az egyik nótája, érkezik az Erdély.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Az Drama Patriktól szólt a Hontalan, és ha már magyar zene, akkor ezen a vonalon is folytatjuk, ami a friss híreket illeti. AKC Misi ugyanis visszatér a szerelmes dalokhoz az új EP-jén, tudhatjuk meg a Refresher legfrissebb cikkéből. AKC Misi 2025 végén tért vissza, márciusban pedig az Akvárium nagy halljában mutatta be Vigyázz magadra, jó szórakozás című albumát új zenekarával. A koncertet júniusban egy 5-számos kiadvány örökítette meg, nyáron pedig az Engedj már el, majd a Telefon vezette fel az új EP-t. A sűrű időszak feltűnő váltása Vigyázz magadra jó szórakozást előtti évekhez képest, amikor Misi hosszabb ideig nem adott ki új zenét. A Refreshernek azt mondta, egyszerűen újra megjött a kedve az egészhez, és abba is szeretne beleszólni, merre tart a magyar könnyűzene. Újra megjött a kedvem csinálni ezt az egészet. Van bennem egy olyan érzés, hogy ha jelenleg még minimálisan is, én is bele szeretnék szólni a magyar könnyűzene alakulásába. Mióta zenekarral koncertezem, sokkal több kedvem lett előadni a régebbi, esetleg kicsit bujutábbnak mondható dalaimat is, mert rájöttem, hogy így zenekarral előadva, ezek is mennyire értékesek. Misi szerint a zenéhez fűződő kapcsolata alapvetően nem változott meg, a koncertezéshez való viszonya viszont annál inkább. Az élőfelállás kiszámíthatatlansága és az este közben alakuló kémia új izgalmat hozott a fellépésekbe. Sokkal izgalmasabb az egész, mivel nagyon sok a változó tényező. Minden koncert előtt várom, hogy vajon aznap milyen lesz a zenekarban a kémia. Általában brutális, illetve várom az apró hibákat és sajátosságokat. Például, hogy melyik dal megy majd a legnagyobbat a közönségnél. A közös munka az új dalok elkészítésébe is átszivárgott. Az EP 5 számából 4-ben valamilyen formában a zenekar tagjai is közreműködtek. A kiadvány nem mozdul el teljesen az élőzenei hangzás felé, de egyértelműen magánviseli a közös játék energiáját. Ahogy azt egyébként a folytatásban is írják, a zenekari működés ahhoz is hozzájárult, hogy Misi visszataláljon egy olyan témához, amelytől korábban el akart távolodni. Az új EP a férfi-női kapcsolatok, a ragaszkodás és az elengedés különböző állomásait járja körül. Korábban azt mondtam, hogy már nem nagyon akarok szerelmes dalokat csinálni, de amióta zenekarral dolgozom, ezek is teljesen más értelmet nyernek. Újra megjött a kedvem ahhoz, hogy ilyen számokat írjunk, amelyeket aztán közösen el is tudunk játszani. A döntésben az is szerepet játszott, hogy szerinte a közönségnek is igénye van ezekre a dalokra, és talán jobbat is tesz a közben tájának egy szerelmes dal, mint egy depressziós, az élet értelmén gondolkodó. Kell néha ilyen is, olyan is. A néha gondolok még rád, többféle zenei világból építkezik, mégis egységes érzelmi évet alkot. De hogy pontosan honnan is jönnek ezek a hatások, arról egy dal után fogunk beszélni. Kulka Jánostól fog szólni először is az Élettanár úr című dal.

Na tehát, visszatérve akkor AKC Misire, a Néha gondolok még rád, ugye a legújabb EP-je többféle zenei világból építkezik, mégis egységes érzelmi évet alkot. A Mindenút hozzád vezet a 2000-es évek R&B és hip-hop világát idézi, és tudatosan vállalja a klasszikus szerelmes popdal közvetlenségét. A figurával készült problémák szintén popzenei alapokról indul, a végére viszont váratlanabb irányt vesz. A Gingerrel közösen jegyzett telefon az EP egyetlen zenekar nélküli született felvétele, egy modern trap dal, egy se veled, se nélkület kapcsolatról. A futball ihlette, Joga Bonito dél-amerikai és afrikai zenei elemekkel színesíti a kiadványt. Eredetileg a Red Bull 60 Seconds projektjéhez készült, Misi azonban már az első sorok megszületésekor érezte, hogy az ötlet túlnő az egyperces kereten. Videóját a Red Bull Salzburgi stadionjában forgatták, ugyanazon az utazáson, amelyen a telefonklipje is elkészült. Az EP-t az Engedj már elzárja, noha a dal eredetileg nem erre a helyre készült. Eredetileg nem záró tracknek szántam, de végül azt éreztem, hogy itt működik a legjobban. Lezár valamit, közben mégis van benne mozgás és tovább lépés. Az új EP mellett egy korábbi mérföldkő is új formát kap, Bakeliten is megjelenik a 2019-es Neon. Arra a kérdésre, mit üzenne akkori önmagának, Misi röviden válaszolt. Minden nagyon király lesz, és képzeld, meg fog jelenni a Neon Bakeliten. A Néha gondolok még rád dalai hamarosan élőben is megszólalnak, Misi októberben zenekarával ugyanis 4 állomásos turnéra indul. A beszélgetés végén a zenétől kicsit eltávolodva szóba került a futás is, Misi az utóbbi időben a sűrűbb napok miatt kevesebbet fut, de továbbra is egyfajta természetes önbizalom löketként tekint rá. De egyébként a dohányzást is maga mögött hagyta. A cigaretta elhagyásában szerinte az jelenti a legnagyobb nehézséget, amikor mások dohányoznak az ember körül. Egyébként további részleteket magában a cikkben tudnak olvasni, a Refresher oldalán megtalálhatják ezt a kis cikket. Premier AKC Misi visszatér a szerelmes dalokhoz az új EP-jén. Ha érdeklik önöket még további részletek, illetve a művész nyilatkozatai, akkor mindenképpen tudjuk ajánlani, hogy olvassanak bele ebbe a Refresher cikkbe. Mi pedig folytatjuk zenével és ugye zenei témákkal is, hogyha esetleg most csatlakoztak volna az MMR hallgatóságához, vagy a délelőtti órákban úgy 9:45 körül lemaradtak volna a mai frissről, akkor nem kell aggódni, mert érkezik ennek az ismétlése. Tartsanak velünk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy július végén megjelent, nagyon érzelmes, melankólikus dalt, mégpedig Kis Kevintől és Marics Petitől. A közösen készített dal címe Elszáll az idő. Ez a dal elsősorban az idő múlásáról, a csalódásokról, a szakítás fájdalmáról és a személyes sebezhetőségről szól. A pörgősebb, bulisabb slágerek után a két énekes itt egy sokkal mélyebb és komolyabb témát dolgoz fel. Kis Kevin és Marics Peti is a megszokottnál egy jóval őszintébb, sebezhetőbb és érzelmesebb oldalát mutatja meg a hallgatóknak. A szöveg a csalódásokat és a megromlott kapcsolatok lezárását járja körül, bemutatva azt a belső vívódást, amit egy szakítás után érez az ember. A címből adódóan ez a dal arra reflektál, hogy a problémák, a veszekedések és a fájdalom közepette az idő észrevétlenül elrepül felettünk, a pillanatokat pedig már nem lehet visszahozni. Bár a hangzás modern, pop és követi a mai zenei trendeket, a mondani való kifejezetten melankólikus és elgondolkodtató, komoly tartalmat hordoz. Úgyhogy érkezzen most a közös munka Kis Kevintől és Marics Petitől. Az új daluk Elszáll az idő címmel jelent meg.

Friss. Zenei újdonságok. MMR.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Köszöntöm a hallgatókat. Tone Kaiser szlovén külügyminiszter és horvát kollégája Gordan Grlić Radman ljubljanai hivatalos találkozójukon megerősítették, hogy a két ország közötti kapcsolatok kifejezetten jók, sőt, kiválóak. Mindkét miniszter elkötelezett a kétoldalú konzultációk és a diplomáciai egyeztetések intenzívebbé tétele mellett. A felek egyetértettek abban is, hogy a még fennálló, akár évtizedes múltra visszatekintő problémák fokozatos, pragmatikus és konstruktív megközelítéssel megoldhatóak. A tárcavezetők üdvözölték a két állam közötti áruforgalom folyamatos és stabil növekedését, továbbá áttekintették az aktuális Európai Uniós ügyeket, a Schengeni övezeten belüli helyzetet, valamint a regionális és nemzetközi biztonságpolitikai kihívásokat is. Márta Kos, bővítési biztos, lemondta a szeptember 9-ére tervezett szerbiai látogatását, mivel az országban dicsőítik a hágai törvényszék által népirtásért és háborús bűnökért elítélt Ratko Mladićot. Kos az X közösségi oldalon megosztott állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a háborús bűnösök dicsőítése és a halálát övező állami ceremónia teljesen szembe megy az európai integráció alapelvei. A szlovén biztos kiemelte, hogy a múlt feldolgozása, a valódi megbékélés és az áldozatok iránti tisztelet kötelező feltétele az uniós útnak. Mivel ezek az értékek nem tárgyalási alapok, ebben a politikai kontextusban nem tartja időszerűnek a látogatást. A vizit lemondását megelőzően európai parlamenti képviselők is bírálták Belgrád lépéseit, és felmerült az a javaslat is, hogy az Európai Unió fagyassza be a csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával. Kos korábban a Bledi stratégiai fórumon is figyelmeztette Belgrádot, hogy az egykori hadúr temetéséhez való hozzáállás döntő teszt lesz az ország európai jövője szempontjából. Az Eurostat becslése szerint 2026. júliusában az EU-ban élő munkanélküliek száma 13.516.000 volt, 41.000-rel kevesebb, mint egy hónappal korábban, de 296.000-rel több, mint 2025. júliusában. A munkanélküliségi ráta Csehországban, Lengyelországban, valamint Szlovéniában és Máltán volt a legalacsonyabb júliusban, Finnországban, Spanyolországban, Svédországban, Franciaországban és Görögországban pedig a legmagasabb. Az Eurostat módszertana szerint számolt magyarországi munkanélküliségi ráta 4,5% volt júliusban, és ezúttal ugyanennyit mért a Központi Statisztikai Hivatal is. Két vízierőmű munkást élve mentettek ki 9 nap után a nepáli alagútból, amelyet sár és törmelék temetett be, miután pusztító áradások söpörtek végig az ország Trisuli völgyén. A munkásokat mintegy 170 méterre találták meg a vízierőmű alagútjában. A mentőcsapatok még azelőtt hangokat hallottak, hogy elérték volna őket, és pénteken mindkét férfit élve hozták a felszínre, majd kórházba szállították őket. A mentés új reményt ad a vízierőmű létesítményekről továbbra is eltűntként nyilvántartott emberek számára. Százakra becsülik azoknak a munkásoknak a számát, akik még mindig az árvíz törmelékével eltorlaszolt alagutakba rekedhettek, miközben a mentőegységek továbbra is tisztítják a bejáratokat és kutatnak a föld alatt.
2: Időjárás.
1: Délután is többnyire szép napos időre van kilátás, mérsékelt délnyugati széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Nem megyek én sehova, ez volt a Margaret Island dala. 2 perccel vagyunk 2:45 után, és mi sem megyünk sehova, ugyanis eljött a délutáni program ajánló ideje, és egyébként borzasztóan sok programot tudunk ajánlani, mind a mai napra, mind pedig a hétvégére, úgyhogy érdemes akkor elővenni egy papírt, illetve egy tollat, hogyha szeretnék felírni maguknak, hogy milyen helyekre, hova, mikor lehet ellátogatni különféle eseményekre, programokra. Na, többek között akkor kezdjük azonnal egy mai megrendezett programmal. 14 órakor kezdték már a Kék Zóna lenti mintaváros nyitó rendezvényét, méghozzá a Lenti Művelődési Háznál. A programmal Gajdos Tamás és Csomor Csilla projekt nagykövetei várták az érdeklődőket, illetve a rendezvény után a workshopok izgalmas találkozásokat kínálnak. De hogy pontosan miről is szól ez a Lenti Kék Zóna mintaváros? Mit szólnának ahhoz, ha hosszú, egészséges és örömteli élethez szükséges tudás, inspiráció és közösség helyben a lentieknek válna elérhetővé? Ha nem csak akkor kezdenének foglalkozni magukkal, amikor már jelez a szervezetük, hanem minden nap tennének egy kicsit a jobb közérzetért, a több energiáért és a tartalmasabb életért, akkor érdemes ellátogatni ma erre a nyitó rendezvényre. És ami igazán izgalmas, a program nem csak a mit együnk és mit, mennyit mozogjunk kérdésekről szól. Többek között lesz szó a mai nap folyamán menopauza, hormonális változások és női egészség témáról, önismereti lelki rugalmasság és emberi kapcsolataink ereje, motiváció, halogatás, célkitűzés és új szokások kialakítása. De egyébként az alvás minőségről is beszélgetnek majd, a pihenésről és regenerációról, stresszkezelésről, relaxációról, mindfulnessről és digitális egyensúlyról, valamint lesz bőrápolás, egészséges bőröregedés és tudatos szépségápolás is, ami a témákat illeti. Lenti ezzel saját, különleges arculatot épít. Olyan várossá válhat, amelyről országszerte az egészséges, hosszú és tartalmas élet jut eszébe az embereknek. Nem csak egy hely lesz, ahol jó élni, hanem egy példa arra is, hogy a jó életminőség a közösségben, a természet közelségében és a mindennapi apró döntéseinkben kezdődik. Legyenek önök is részesei annak, hogy Lenti ne csak egy város legyen a térképen, hanem az egészséges, tudatos és örömteli élet magyarországi mintavárosa. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak tehát a Művelődési Házhoz Lentibe már 14 órától. Tehetik, akkor mindenképpen látogassanak ki erre a mai programra. Ezen kívül az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában Szlovéniában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba. A széleskörű program társszervezője a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ. Szeptember 4-én, a mai napon a Zsugyanai Zsidó Kulturális Központban 18 órai kezdettel megnyitják a Nevünkön kívül Semmink sincs című kiállítást, amelyik a zsidó jelenlétet követi végig Szlovénia területén az ókortól egészen napjainkig. Ezt követi a budapesti Hamza Együttes koncertje. Aztán holnap, szeptember 5-én utcafesztivál is lesz. A Zsidó Kulturális Központban megnyílik Sajó István kiállítás, és bemutatják Fahidi Éva örökségét is. A zsidó street foodon a Flódni történetét mutatják be. A Hamza Együttes minikoncertje 11-kor kezdődik. Kertész Imre, Kaddisz, a meg nem született gyermekért irodalmi beszélgetés pedig 12 óra előtt 15 perccel kezdődik majd. A holokausztról szóló beszélgetéssel folytatódik majd egyébként ez a beszélgetés. Este 7:30 a Fesztivál Akadémia Budapest Ódák és Legendák cím alatt emlékezik a holokauszt áldozataira, valamint fellép Kelemen Barnabás hegedű, Kokas Katalin Brácsa és Lukács Miklós címbalom művész is. A vasárnapi programból pedig kiemelik az Oscar-díjas Saul fia filmvetítését és a beszélgetést Rőrik Géza színésszel. Ezen kívül szeptember 6-án 16 órai kezdettel a Muravidéki Múzeumban utoljára tekinthetik meg a Szapáriak öröksége című kiállítást. Ez alkalommal egy utolsó nyilvános tárlatvezetéssel várják a látogatókat tehát erre a kiállításra.
A Muravidéki Múzeum Muraszombat működésének 70. évfordulója alkalmából, amely megalapítása 1955. januárja óta a muraszombati, egykor szapári kastélynak otthont adó épületben működik. Jubileumi kiállítás középpontjában azok a kastély egykori berendezési tárgyai állnak, amelyeket 95 évvel ezelőtt elszállítottak Muraszombatból. Az árverésre azért került sor, hogy az utolsó muraszombati gróf adósságait rendezzék. Ennek következtében a három emeletes kastély helyiségei szinte teljesen kiürültek, holott a kastély belső berendezését a két világháború közötti időszak egyik legnívósabb szlovéniai anti-erőjeként tartják számon. A jubileumi kiállításon olyan bútorok és belső építészeti tárgyak láthatók ismét egy helyen, amelyek ma a Szlovén Nemzeti Múzeum, a Mariboli Területi Múzeum, valamint az ausztriai Gráci Univerzális Múzeum Joanneum gyűjteményeiben találhatók. Ha tehetik, akkor szeptember 6-án tehát látogassanak el Muraszombatba, a Muravidéki Múzeumba, avagy a Pomurszki Múzeibe 16 órai kezdettel. Ismételten egy utolsó, nyilvános tárlatvezetéssel várják a látogatókat a Szapári Grófok Fényűzése című kiállításra. Mi pedig folytatjuk zenével, érkezik Gringo Starr és a Fogy a Föl Hold című daluk, vagyis akkor Fogy a Hold című daluk, és egyébként a dal után még folytatjuk programajánlókkal, mert ahogy említettük, rengeteg van belőlük, úgyhogy érdemes lesz akkor a folytatásban is velünk tartani.

0: Folytatjuk továbbra programokkal. Népzene, tánc, bor és közösségi élmények várják ugyanis a látogatókat a Safe Fesztiválon. Szeptember 4-én és 5-én rendezik meg egyébként az idei Safe Fesztivált Nován. Két napon át népzenei koncertek, táncházak, workshopok, kézműves programok és helyi ízek várják a közönséget ezen a programsorozaton, úgyhogy ma és holnap érdemes ellátogatni Novára. A pénteki program már délután elkezdődik kamarazenei és énekes workshopokkal. A fesztivál hivatalos megnyitóját 17 óra 30 perckor tartják, amelyen a Göcsej Szíve Java Tánc Együttes és a Safe Mentor Program résztvevői is közreműködnek. Ezt követően a Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola népdalosai lépnek színpadra, majd a Kerka Tánc Együttes és a Göcsei Szegek Tánc Együttes műsora következik. Az estét a Sztobos Tambura Zenekar koncertje és Moldvai Táncház zárja a Cinka Trióval. Szombaton már délelőtt folytatódnak a zenei workshopok, délutántól pedig helyi termelői piac és kézműves vásár is várja a látogatókat. Lesz Zero Waste kézműves foglalkozás, szakrális népének workshop, valamint pincetúra és borkóstoló is a novai hegyeken. A fesztivál színpadon többek között a Lenti Zeneiskola és a Nagykanizsai Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei, a Biblis Tánc Együttes és a Muzikáj Tambura Zenekar mutatkozik be. A szombatesti program egyik kiemelt fellépője a Kossuth díjas Lakatos Mónika Folk Trió, amely az olá cigány zenei hagyományokat más népzenei hatásokkal ötvözi. 21 órától a Bas Elán következik. A fiatal zenekar magyar népzenéből, balkáni ritmusokból és erdélyi cigányzenéből építkező, lendületes világzenével érkezik Novára. A kétnapos fesztivált szombat este, illetve vasárnap hajnalba nyúló Táncház a Holdfényben zárja, amely 22 órától egészen hajnali 2-ig tart. Úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe azt, hogy ma és akár akkor a holnapi napon látogassanak el tehát Novára, a Safe Fesztiválra. Semmiképp sem fogják megbánni, és nem érdemes ugye kihagyni sem. Ezen kívül jótékonysági futásra várják az érdeklődőket szeptember 5-én, szombaton, azaz holnap, Muraszombatban. A 6 óra egy jó ügyért elnevezésű rendezvényt a Muraszombati Általános Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya szervezi. A kezdeményezés célja adományok gyűjtése az osztály számára szükséges új felszerelések beszerzésére. A rendezvény reggel 8:30-tól délután 3 óráig tart a Muraszombati egyes számú általános iskola atlétikai stadionjában. A résztvevők bármikor csatlakozhatnak, és nem csak futással, sétálva vagy akár szurkolóként is részesei lehetnek a jótékonysági eseménynek. A jó hangulatról DJ Kuc, Misha Zecsevics, a Bakóci Fúvós zenekar és a mazsorettek gondoskodnak. A legkisebbeket kreatív foglalkozások és gyermekanimáció várja. Emellett helyi kínálók standjai és hagyományos dödölle is színesíti a programot. Szeptember 5-én tehát Muraszombatban mozgással, közösségi élményekkel és adományozással segíthetjük a szülészeti és nőgyógyászati osztály munkáját. Ha tehetik, látogassanak el önök is, fussanak, sétáljanak, vagy csak egyszerűen látogassanak ki és támogatják azokat, akik sporttal úgy döntöttek, hogy segítik a szülészeti és nőgyógyászati osztály munkáját. Mi pedig folytatjuk zenét, de ugye programokból sem lesz hiány, a folytatásban sem, úgyhogy továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak a Muravidéki Magyar Rádióval.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Az R.E.M.-től szólt a Shiny Happy People, és mi is ragyogó boldog emberekként megyünk tovább még hozzá programokkal. Ugyanis szeptember 5-én, holnap a Márokföldi Faluháznál megrendezik a Márokföldi Zsibongót, amely nem csak helyieknek jó, úgyhogy a környékről is nagyon szívesen várják az érdeklődőket. Lesz itt zene, tréfás szó is. Reggel 9-kor kezdenek már főzőversennyel, aztán 11 órától a Babtársulat Óriás Bábos utcaszínháza a Három Kívánsága című előadást mutatja be. Déli 12 órakor László Attila énekes koncertje veszi kezdetét, majd 13 órakor egy ebédet is beiktatnak ebbe a programba. 14 órakor Csesztregi Asszony kórus fog szerepelni, 15 órától Stefanovics Angéla stand-upját lehet majd megtekinteni, 16.30-tól pedig Happarti várja az érdeklődőket. 17.30-kor lesz a főzőverseny eredményhirdetése, 18 órakor pedig a reszneki színjátszók lépnek a színpadra. 20 órától Horváth Andreásszal élőzene, úgyhogy vele lehet bulizni akkor az éjszakába nyúlóan. Kísérő programokat is beiktatnak, lesz itt sárkányrepülőzés, lovaskocsikázás, illetve korongozás is, illetve a legkisebbekre is gondolnak, óriás buborékfújás, csillámtetoválás és ugrálóvár várja a gyermekeket, illetve ezen kívül lesz kürtös kalács és büfé is. A főzőversenyre lehetett ugye jelentkezni szeptember 1-jéig, most már sajnos nem, de azért mindenképpen érdemes lesz ellátogatni szeptember 5-én holnap a Márokföldi Faluházhoz, a Márokföldi Zsibongóra. Reggel 9-től egészen estig várják az érdeklődőket, tudjuk ajánlani figyelmükbe. De egyébként a sportrajongókat sem hagyjuk ki. Nafta Radomlje összecsapással kezdődik ugyanis ma 20 óra 15 perckor a szlovén labdarúgó élvonal 8. fordulója. A helyszín a Lendvai Sportpark lesz. A Nafta a 8., míg a Radomlje az utolsó helyről várja a péntek esti mérkőzést. Szeptember 5-én szombaton játszik hazai mérkőzést az élvonal 5. fordulójában a Nafta U15 és U17. Az ellenfél a Lendvai Futball Akadémián Radomlje lesz. Az U15-ösök 11 órakor lépnek pályára, míg az U17-es csapat 13 órakor játszik. Ezen kívül a Muravidéki Labdarúgó Liga 3. fordulójában az Olimpia Hosszúfalu ezúttal az Izsakóci vendége lesz. A mérkőzés vasárnap délután 16:30-kor kezdődik. Ebben az időpontban rendezik a Polanács-Rensóci mérkőzést is. Szombaton 19 órakor pedig Turnisce Hotiza találkozót rendeznek. A Lendvai Körzeti Liga 3. fordulójában 3 mérkőzést rendeznek vasárnap 10 órakor. Granicsár Nafta Öreg Fiúk, 16:30-kor Csente Nederica, és szintén 16:30-kor Kapcán Malibu Pannonia Gaka Kobilje. A Dobronak szabad ebben a körben. A Muraszombati Körzeti Bajnokság 3. fordulójában a Hodos vasárnap 17:30-kor hazai pályán fogadja a Puconcit. Érdemes lehet akkor ellátogatni ezekre a sporteseményekre is. Ezen kívül szeretettel várják az érdeklődőket a Radgonszkara Nina szőlőfajta szüretére és az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitójára, amelyre szeptember 7-én hétfőn a Paphegyen kerül sor. 8 órakor először a Radgonszkara Nina szüretére kerül majd sor, aztán 10 órakor következik az ampelográfiai kert megnyitója. Az ampelográfiai kertet idén telepítették, ezért a megnyitó egyben lehetőséget kínál az ültetett szőlőfajták első szakmai megtekintésére. A tőkék jelenlegi állapotának felmérésére, valamint fejlődésük és növekedésük értékelésére. A rendezvény szakmai jellegű lesz, és egyben bemutatja a különböző szőlőfajták megőrzésének jelentőségét, valamint térségünk gazdag szőlészeti és borászati örökségét. Örömmel várják az érdeklődőket és a kellemes találkozást, valamint a közös élményeket. A szervezés megkönnyítése érdekében egyébként kérték, hogy részvételi szándékát mindenki szeptember 3-áig csütörtökig, vagy a tegnapi napig jelezze a turizm@dobrownik.si e-mail címen, de még meg lehet próbálkozni, hát ha esetleg a mai napon is fogadják még ezeket a jelentkezéseket. Egyébként gyermekszületre is sor kerül majd, amely keretében leszüretelik a régi ültetvényből még megmaradt Radgonszkara Nina szőlőt. Aztán szeptember 5-ét
től 10-éig még ugye úgy volt, hogy be lehetett volna harangozni a Karádi és a Szerelem zenés színházi időutazás című előadást itt nálunk Lendván, a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egyébként szeptember 10-én lesz megrendezve ez az ingyenes előadás 19 órakor, de sajnos úgy tűnik, hogy a jegyek már elfogytak, úgyhogy mindenki, akinek sikerül szereznie jegyet, annak érdemes lesz tehát ellátogatni szeptember 10-én a Lendvai Színház és Hangversenyteremben erre az ingyenes előadásra, Karádi és a Szerelem zenés színházi időutazás Lendván, illetve ugye a bérleteseknek is el lehet látogatni, hogyha szertettek a legfrissebb 2026-27-es Magyar Színházi bérletre. És végül van itt még egy programunk, méghozzá a 8. Kisfalusi Bogrács Fest a Kisfalui Falu Otthon előtt. Főzzenek együtt, töltsenek el egy kellemes napot, önök is, szombaton szeptember 19-én 13 órától. Egyébként, ha valaki szeretne részt venni magán a Bogrács Festen, illetve ugye a főzőversenyen, akkor szeptember 12-ig lehet jelentkezni 2 telefonszámon 031 654 979 Bolyán telefonszáma, illetve akkor Jósicánál is lehet jelentkezni 041 225 382. Ez tehát az a 2 telefonszám, amin várják a résztvevők jelentkezését, akik szeretnének részt venni versenyzőként ezen a 8. Kisfalusi Bogrács Festen. És ahogy említettük, ugye sportprogramokból sem lesz hiány. Szeptember 5-én szombaton, holnap Muraszombatban várják az érdeklődőket egy jótékonysági futásra, egészen reggel 8:30-tól délután 3 óráig a Muraszombati egyes számú általános iskola atlétikai stadionjában. Kicsiket, nagyokat, sportolni vágyókat, illetve csak támogatókat is nagyon sok szeretettel várnak. Szeptember 4-én a mai napon, illetve holnap megrendezik a Szép Fesztivált is Nován. 2 napon át népzenei, koncertek, táncházak, workshopok, kézműves programok és helyi ízek várják a közönséget ezen a fesztiválon, úgyhogy érdemes ellátogatni. Már ma, tehát Novára, a megnyitóra 17:30-kor kezdenek. Aztán ezen kívül szeptember 6-án Muraszombatban, a Muravidéki Múzeumban, avagy a Pomurszki Muzejben 16 órakor még egyszerre egy utolsó nyilvános tárlatvezetéssel várják a látogatókat a Szapári grófok fényűzése című kiállításra, ha tehetik, látogassanak el ide is. Illetve az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában Szlovénia, ugye a magyarországi zsidó örökség kerül, Szlovéniában a magyarországi zsidó örökség kerül fókuszba, így aztán a széleskörű programmal várják az érdeklődőket Ljubljanába, a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ társ szervezésében. Már mától szeptember 4-től a Ljubljanai Zsidó Kulturális Központba lehet látogatni 18 órai kezdettel, amikor is megnyitják a Nevünkön kívül Semmink sincs című kiállítást, és akkor az elkövetkezendő napokban még különféle érdekes, érdemes programok várják önöket. Na meg ugye ma nyitják meg, illetve nyitották meg 14 órakor a Kék Zóna lenti mintaváros nyitó rendezvényét, úgyhogy még akár oda is el lehet látogatni a délutáni órákban. Nagyon sok szeretettel várnak mindenkit lentibe, a művelődési házhoz. Mi pedig akkor most a programokat, illetve a programajánlókat magunk mögött hagyjuk, hát reméljük, hogy valamelyik felkeltette az érdeklődésüket, és hogy akkor el is fognak valamelyikre látogatni a sok közül. Folytatjuk továbbra is zenével, érkezik a Bagosi Brothers Company és a Visszajövök című daluk, de egyébként hamarosan azt is eláruljuk, hogy milyen témák várják önöket a mai terepjáróban.

0: Visszajövök, ezt énekelte a Bagosi Brothers Company, és hát mi is visszajöttünk, nem mással, mint a három órai terepjáró témáival. Egyébként háromtól három témáról hallhatnak, ezek pedig akkor a következők lesznek. Megkezdődött a mezőgazdaságot idén sújtó asszálykárok hivatalos felmérése Szlovéniában. A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara szerint a most begyűjtött adatok alapján lehet pontosan felmérni az asszály következményeit, és ezek alapján meghozni a szükséges állami intézkedéseket. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán One, azaz Nők címmel nyitották meg a Muraszombati Galériában a kiállítást, a legújabb kiállítást, amelyen kizárólag női alkotók munkái láthatók, köztük a lendvai Dancs Marika egyik szőttese, illetve hát Dancs Roth Marika egyik szőttese, teljesen pontosan fali szőnyege, valamint a Szent Lászlón született Csáktornyán élő Kulcsár Priska installációja is. A tárlat a Csáktornyai Muraközi Múzeum, avagy Muzej Medzi Murja Csakovec gyűjteményéből érkezett, amit Marta Horváth, az intézmény kurátora nyitott meg. A részletek Botka Ágnestől a mai terepjáró második témájában. Aztán záró témánkban arról hallhatnak, hogy a szlovén ifjúsági másodosztály bajnokságának negyedik fordulójában a NAFTA hajrában lőtt góllal 2-1-re legyőzte a Körskoposzája együttesét. A mérkőzés hőse Lukasz Kvedi volt, aki nemrég érkezett a horvát első ligás Rudes ifjúsági csapatától. Göncelit összefoglalóját hallhatják a mai terepjáró záró témájában. Ha érdeklik önöket a részletek, tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk háromtól, ugyanis várja majd önöket a mai terepjáró.
1: Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A lendvai kétnyelvű középiskola három végzős diákja lézergravírozót készített. Magyar etnoest, lendvai borokestje és lendvai szüret a Vinárium Fesztivál keretében. A Sunset Sips and Beats elektronikus zenei esemény. Az Őrállók Alapítvány nyári tábora. Vissza a természetbe tábor. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Megkezdődött a mezőgazdaságot idén sújtó aszálykárok hivatalos felmérése Szlovéniában. A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara szerint a most begyűjtött adatok alapján lehet pontosan felmérni az aszály következményeit, és ezek alapján meghozni a szükséges állami intézkedéseket. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
2: A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara kezdeményezésére a Szlovén Köztársaság Védelmi és Mentési Igazgatósága határozatot adott ki az idei aszály okozta károk felmérésének megkezdéséről. A károsultak az erre előrelátott űrlapon nyújthatják be a különböző kultúrákra vonatkozó károkat az érintett kataszteri községekben. A kitöltött űrlapnak tartalmaznia kell a mezőgazdaság vezetőjének teljes nevét és lakcímét, a kömögömid azonosítót, az érintett GERK területek számát, a termesztett kultúra megnevezését és kódját, valamint a károsodás százalékos mértékét, illetve a károsodott kultúra tényleges területét árban megadva. A kárnak igazolhatónak kell lennie, ezért a kérelemhez megfelelő bizonyítékokat kell mellékelni, például fényképeket, a biztosító kárbecslési jegyzőkönyveit, jelentéseket és egyéb bizonyítékokat. A kárbejelentéshez szükséges űrlapot a mezőgazdaságok vezetői a községi hivatalokban, illetve a községek honlapján találják. A kérelmek benyújtásának határideje szeptember 23-a. Ezt követően helyszíni ellenőrzések következnek. A 2026-os évre vonatkozó kultúránkénti végleges összesített terméskiesés mértékét még nem határozták meg hivatalosan. A mezőgazdasági kamara és intézményeinek a terepi állapotok alapján készített előzetes becslései azonban jelentős veszteségekre utalnak. A gabonaféléknél a terméskiesést akár 90%-ra, a kukoricánál többnyire 50 és 90% közé, helyenként pedig akár 100%-ra becsülték. A burgonyánál a becslések 30 és 90% között mozogtak, a gyepterületeknél többnyire 50 és 80% között, helyenként pedig 100%-ig terjedtek. A szójánál, az olajtöknél és a napraforgónál a legsúlyosabban érintett területeken a károkat 50 és 90% közé, helyenként pedig akár 100%-ra becsülték. Súlyosan érintettek voltak az öntözés nélküli zöldségfélék is, amelyeknél az egyes kultúrák terméskiesését akár 100%-ra is becsülték. A még vegetációban lévő kultúrák állapota augusztus közepéig tovább romlott a szárazság és a magas hőmérsékletek folytatása miatt. Az aszály különösen a gyepterületeket és a silló kukoricát sújtotta, ezért számos állattartó gazdaság takarmányhiánnyal küzd. A kamara ezért arra kéri azokat a gazdákat, akiknek elegendő takarmányuk van, hogy amennyiben lehetséges, kínálják fel azt az állattartóknak, illetve fontolják meg a takarmány adományozását.
1: Kizárólag női alkotók munkái láthatók a Muraszombati Galéria tegnap megnyílt kiállításán, köztük a lendvai Dan Schroth Marika fali szőnyege, valamint Priska Kulcsár installációja, aki Csáktornyán él, de szentlászlói születésű. A tárlat a Csáktornyai Muraközi Múzeum, Muzei Megyi Murja Csákovec gyűjteményéből állt össze, amit Márta Horváth, az intézmény kurátora nyitott meg. Először a statisztikai adatokra hívta fel a közönség figyelmét. Botka Ágnes összeállítása következik.
3: Körülbelül 30%-ra becsültem az alkotók közötti női jelenlétet, vagyis a gyűjteményünkben ez az arány mutatkozik meg. Valamivel alacsonyabb ez, ha az önálló kiállításaik számát nézzük. Ami ezt a kiállítást illeti, a kiinduló pont az volt, hogy valamennyi művésznőtől állítsunk ki legalább egy műtárgyat. Mégis válogatnunk kellett, de a többség itt szerepel. 26 alkotó 42 műalkotással van jelen. A reprezentatív alkotások beválogatásával kezdtem el összeállítani az anyagot, majd a stílusjegyek alapján tettem melléjük a többit. Nyilatkozta Márta horvát kurátor. Irma Brodnyák Firbász, a Muraszombati Galéria igazgatója, A két intézmény közötti együttműködés első lépéseként értékelte a mostani tárlatot.
4: Zelo me veseli, da so se v Muzeju Medžimurja Čakovec odzvali naši pobudi.
3: Örömmel tölt el, hogy a Csáktonyai Muraközi Múzeum elfogadta az ötletünket az együttműködésre. Robert Inhof vetette fel ennek gondolatát Mása Hrustek Szobocsán igazgatónőnek. Két évvel ezelőtt kezdtük tervezgetni, hogy ez az együttműködés miként működhetne. Itt látható az első eredmény. Művésznők alkotásait hozták el a gazdag gyűjteményből. 26 művésznő alkotása érkezett hozzánk, egy kicsit előre gondolkodva elmondhatom azonban, hogy október 22-én nyílik meg a Nove Perspektíve új távlatok című kiállításunk, ahol 17 művésznő alkotása szerepel majd a Muravidék tágabb térségéből. Ők a fiatalabb és a középnemzedék képviselői lesznek. Majd ezt a kiállítást visszük át a Csáktonyai Képzőművészeti Szalomba 2027. június-júliusában. Tehát csoportos kiállításokkal indulunk, majd ezeket követik az egyéni kiállítások. A lendvai születésű Dancsrót Marika fali szőnyege gyapjú szálakból készült, a fehér természetes árnyalataira utaló címmel. 1975 körül készülhetett alkotása, amelyik meglepetésszerűen került elő, mesélte a művésznő.
5: Egy Zágrebi önálló kiállításomon a USIS Kultúre, az a Minisztárstvo Kultúre megvett egy dolgot. Akkoriban úgy volt, hogy a önálló kiállításon mindig egy dolgot megvettek, úgy segítettek a művészeknek. És egy másik éven, vagyis az előtti éven meg megvettek egyet, ami a Muzej za umjetnosti obrt Zágrában van. Ezt meg nem tudták még megmondani, hogy kinek fogják adni, ugye? És én meg akkor elmentem Zágrába, és akkor nem tudtam, hogy hova került ez az én tapisztériám. És most, valamikor szeptemberben, fönn van nyitva a televízió, és látom az én tapisztériámat, előtte beszéltek, visszahajtom gyorsan, hogy meglátom, hogy hol van ez, és így tudtam meg, hogy a Csáktörnyai Múzeum. Szóval én úgy gondolom, hogy azért adtak Csáktörnyára, hogy közel van az én szülővárosomhoz. Még csak most szeptemberben tudtam meg, hogy itt van Csáktörnyán.
3: A beszélgetés folytatását a Horizont egyik őszi adásában hallgathatják meg, amelyben választ keresünk a művészet női vonatkozásának objektív és szubjektív körülményeit érintő kérdésekre.
1: A szlovén ifjúsági másodosztály bajnokságának negyedik fordulójában a NAFTA hajrában lőtt góllal 2-1-re legyőzte a Körskoposzauje együttesét. A mérkőzés hőse Lukasz Kvédi volt, aki nemrég érkezett a horvát első ligás Rudes ifjúsági csapatától. Göncelit összefoglalója.
6: Mezőnyfölény, néhány nagy helyzet, de a befejezések nem sikerültek. Két ízben is a kapufa mentette a vendégeket. A gól nélküli első félidő után vezetés szerzett a hazai csapat, de úgy, hogy a vendégvédő Bozsics saját kapujába fejelte a labdát. 9 perc elteltével Kozsár cserejátékos mattolta Piuljákovics kapust, megszerezve az egyenlítő gólt. A NAFTA ezek után mindent beleadott a győzelem érdekében. 3 perccel a lefolyás előtt eldöntötte a mérkőzést. Kvedi a jobb összekötő helyéről vette be Smrke kapuját, beállítva a 2-1-es végeredményt. A horvát játékos gólja után ünneplésbe kezdett a NAFTA. A fontos 3 pontról és csapatának játékáról Gregor Bunc edző beszélt.
7: Kontrolláltuk a mérkőzést. A játékképe alapján nálunk volt az előny, de a kapu előtt hiányzott belőlünk a kellő hatékonyság. Kevés játékos kapcsolódott be az utolsó harmad letámadásában, és az utolsó pontos passzok is elvesztek. De az egészet nézve teljesen megérdemelt a győzelem. Az ellenfélnek csak 2-3 veszélyes ellentámadása volt.
6: Lucas Kvedi gólszerző, aki nemrég érkezett a Nafta U19-es csapatához a horvát ifjúsági első ligás Rudestől, elmondta, hogy a teljes mérkőzésen a Nafta volt a jobb csapat, a hajrában a szerencse is megsimogatta őket, elsősorban a kapura lövésénél, melyből gól született, ami nem csak az ő érdeme, hanem a csapat munka eredménye.
8: Tako danas je na kraju sreća malo pomazila tu kod mog udarca, ali tako danas je na kraju sreća malo pomazila tu kod mog udarca, ali mislim da to

0: nyújtani. Véleménye szerint, ha folyamatosan jól és keményen dolgozik, akkor az első csapat vezetőedzője is fel fog figyelni rá.
1: Pa nadam se uz ako nastavim radit kako sam radio i još i bolje da da ću se nametnut treneru za za prvu ekipu.
0: A Nafta U19, mely feljött a harmadik helyre, az ötödik fordulóban a tabellán második, Mojstrovina Bistrica vendége lesz vasárnap.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Botka Ágnes és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
3: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

tudod, uzsonnára 73 részvényt, a vacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne, aranyások kimény.

Budapestben és Szűcs Krisztiántól szólt a Meghívnám a hétvégére című dal, mi pedig folytatjuk zenei téma ügyileg. Csak most nem a magyar könnyű zenénél maradunk, hanem azért egy picit átnézünk a nagyvilágba is. Ugyanis jön Miley Cyrus legújabb albuma. Szeptember 18-án jelenik meg a művésznő új albuma. A Bass Persuades jelentette be Instagramon az énekesnő. Emellett egyébként azt is elárulta, hogy mire utal az új lemez címe. A zene magával ragad minket. Érezzük, énekeljük, néha táncolunk rá, kiadjuk magunkból, aztán megyünk tovább. Erőteljes, sebezhető, édes és erős, írta Cyrus. Hozzátette, hogy a lemez számára az élet különböző állapotait, a boldogságot, a szívfájdalmat és a kettő közötti pillanatokat is megidézi. A Spotify-on már az album dallistája is megjelent. A Bass Persuades 10 számot tartalmaz, közreműködőként pedig a modell Actriz és a Mike Snowball ismert Andrew Wyatt is feltűnik rajta. Az énekes már a hivatalos bejelentés előtt elkezdte felvezetni az új korszakot. Vasárnap ő jelent meg a Los Angeles Times teljes, körbefutó címlapján. Alapon mindössze az arca és a Miley név szerepelt. Hivatalos weboldalán is ugyanez a vizuál jelent meg. A jelek szerint az új albummal elhagyhatja a Cyrus vezetéknevet a művész nevéből, ugyanis már a sajtóanyagokban csak egyszerűen Miley néven hivatkoznak rá. Tehát akkor szeptember 18-án mindenképpen érdemes majd sasolni a zenei platformokat, YouTube-ot, Spotify-t, Deezert és még hasonlóakat, mert ugye érkezik Miley Cyrus legújabb albuma, a Bass Persuades, amit lehet, hogy már csak simán Miley-ként fog kiadni. Nálunk pedig, bár a legújabb album még nem, de azért a legutolsó megjelent albumáról egy dal szólni fog. Legutóbbi albuma Something Beautiful címen jelent meg, még 2025 májusában, teljesen pontosan május 30-án. És egyik dal az albumról, az End of the World, ez fog szólni a folytatásban.

Tegyünk úgy, mintha ez nem a világ vége lenne. Ez volt tehát a The End of the World Miley Cyrus-től, a legutolsó megjelent albumjáról, a Something Beautiful-ról, és ahogy azt ugye említettük, még a dal előtt, most már akkor várható a legújabb album is, Bass Persuades címmel. Szeptember 18-án fog megjelenni, egyébként pedig ugye a Refresher is írt magáról a friss hírről egy cikket. Itt egyébként linkelik a művésznőnek az Instagram profilját, úgyhogy ha valaki esetleg szeretne betekintést kapni abba, hogy melyik is volt az a bizonyos kép, ami megjelent a Los Angeles Times teljes körbefutó címlapján, akkor ellátogathat ide a Refresher oldalára, beletekinthet ebbe a cikkbe, és akkor itt ugye a Miley, vagy a művésznő posztjai között meg lehet tekinteni ezt a fekete-vörös képet. Úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe, és egyébként azt is, hogy tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis folytatjuk tovább magyar könnyűzenével, érkezik a Carson Coma, akik immunissá válnak, és utána belehallgatunk a hét zeneszámába is, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban velünk tartani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Országgyűlés Gazdasági Bizottsága szeptember 3-án csütörtökön második olvasatban tárgyalta azt a törvényjavaslatot, amely augusztus 7-ét a Triglav napjává nyilvánítaná, emléket állítva annak, hogy Jakob Aljás lelkész 1895. augusztus 7-én állítatta fel a hegycsúcson a szlovén nemzeti identitás jelképévé vált Aljás tornyot. Bár az alapötlet komoly politikai támogatást élvez, a csütörtöki bizottsági ülés mégis heves vitákba és az ellenzék kivonulásába torkollott. A feszültséget nem maga a Triglav nap, hanem egy beépített koalíciós módosító indítvány okozta, amely más meglévő állami ünnepek elnevezését is megváltoztatná. A koalíció javaslata értelmében a Muravidék és a Tengermellék anyaországhoz való csatolásának ünnepnapjaiból törölnék a csatolás szót, és helyette az egyesülés, illetve visszatérés kifejezéseket használnák. Az ellenzék ezt élesen bírálta, és a történelmi tények megváltoztatásával vádolta meg a kormányoldalt. Fontos részlet, hogy a javasolt új Triglav nap állami ünnep lenne ugyan, de nem járna munkaszünettel. Amennyiben a törvényjavaslata a későbbi parlamenti szakaszokon is átmegy, Szlovéniának egy újabb jelképes, nemzeti összetartozást erősítő ünnepnapja lesz, jelentette az N1 hírportál. Szeptember 4-én pénteken kevéssel 12 óra előtt egy maszkos, fegyveres férfi kirabolta a kuzmai határnál lévő Kompass Shop üzletet, ahol a biztonsági őrtől megszerezte a bolt aznapi bevételét. Az elkövető a rablás után gyalog menekült el a közeli erdő irányába. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, és jelenleg is folyik a nyomozás. Emiatt kiemelt rendőri jelenlét tapasztalható a goricskói régióban. A hatóságok több ponton megállítják és ellenőrzik a járműveket. Az elkövető személy leírása a következő. Körülbelül 170 cm magas, fekete ruhás férfi, akinek az arcát maszk takarta, és a rablás idején Steyer akcentussal beszélt. A rendőrség óvatosságra inti a lakosságot, mivel a gyanúsított fegyveres, ezért kérik, hogy senki ne próbálja meg egyedül megközelíteni vagy feltartóztatni őt. Amennyiben bárki gyanús szemét lát a környéken, vagy információval rendelkezik az esetről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 113-as segélyhívószámon, vagy a 080-1200-as névtelen telefonszámon. Vasárnap délelőtt rendezik meg Budapesten a 41. Wizz Air Budapest félmaraton futóversenyt, többek között a budai és a pesti alsó rakpartok között, a Szabadsághíd és az Óbudai Árpád-Fejedelem útja szakaszos lezárásával. A futóverseny előkészítése miatt már szombaton reggel 8 órától lesznek lezárások, ez több busz és villamos járatot is érint, írja a Magyar Távirati Iroda. Súlyos diplomáciai vita robbant ki Szerbia és Horvátország között a hágai börtönben elhunyt háborús bűnös Ratko Mladic temetése és esetleges állami tiszteletadása miatt. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök kijelentette, hogy Szerbia ilyen körülmények között nem közeledhet az Európai Unióhoz, míg Alekszandar Vučić, szerb elnök válaszul, a nácizmus dicsőítésével vádolta meg Zágrábot. Közben Mladic holttestét csütörtökön Szerbiába szállították. Alekszandar Vučić közölte, a temetés részleteiről a család dönt, a szerb állam pedig logisztikai, közlekedési és biztonsági segítséget biztosít. A szerb elnök szerint a biztonsági szolgálatok több tízezer résztvevővel számolnak a temetésen. Nenad Vujic, szerb igazságügyi miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy Ratko Mladicot megilleti minden olyan katonai és állami tiszteletadás, amelyre jogosult.
2: Időjárás.
1: Délután is többnyire napos időre van kilátás, időnként megélénkülő délnyugati széllel, a csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autó

0: csodálatos világunk.
1: Múltunk rejtélyei.
2: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén a nyári programrácsban korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Így ma múltunk rejtélyei és Atlantis. Ebben a sorozatban legendákat keresünk. Következzen tehát az egyik leghíresebb. Atlantis létezésének misztériuma. A kontinens, vagy sziget, amelyet már annyian kerestek, mégsem tudjuk biztosan hol volt, ha egyáltalán létezett valaha. Portugáliától arrébb a Kanári-szigetekhez közel lenne? Vagy a Fekete-tenger vidékén esetleg a Görög-szigetvilág egyik tagja lenne az elveszett kultúra otthona? A legbizarabb teóriák is felmerülnek, amikor az antik források által megénekelt rejtélyes civilizációról keressük az igazságot Kósa Ferenccel.
3: A mondák szerint Atlantis egy igen fejlett, technológiailag fejlett civilizáció lehetett. Valamikor Krisztus előtt 9500 körül pusztulhatott el, szóval 11500 évvel, ugye, mert hozzá kell tenni még a 2000 évet Krisztus születése után. Azért mondom, hogy pusztulhatott el, hiszen Atlantis létezését napjainkig még senki sem tudta természetesen pontosan bizonyítani. Atlantisszal napjainkban egy önálló tudomány is foglalkozik, ezt úgy nevezik, hogy atlantológia. Néhány könyvtárnyi könyv született Atlantisról. Joel Levy, egy brit újságíró összegezte ezeket a könyveket, egy kivonatot írt róla és a lehetséges elhelyezkedésekről írt a könyvében. Kiinduló pontnak meg kell említenünk a nagy görög filozofust, Plátont. 350 és 360 körül írta meg a Timaiosz és Kritiász című művét, és ebben számol be Atlantis, vagyis Atlantida létezéséről. Erről pedig Pláton úgy hallotta, hogy valamikor Szolón, aténi államvezető katona járt Egyiptomban, Platón előtt körülbelül 201 néhány esztendővel, és ő neki az egyiptomi papok, a szajszi papok beszéltek Atlantis vagy Atlantida létezéséről, eltűnéséről. Azt említették Szolonnak, hogy Atlantis vagy Atlantida 9000 évvel Szolon előtt pusztult el. Na most, hogy mi is lehetett ez az Atlantis, Szolon szába téve, Platón arról számol be, hogy egy kiváló szigetállom volt ez, vagy városállom, központjában egy Poseidon emlékmű volt, Poseidon volt a görögök tengeristene, számára szenteltek fel egy szentélyt, és az Atlantis első 10 uralkodója itt találkozott ebben a szentélyben az istenekkel, vagyis az istennel, a főistennel, Poseidonnal, ha bár nem volt ő a görög főisten, de a tengeristene volt, és a föld törvényeit is itt adták át ezeknek az uralkodóknak. Na most Pláton szerint a szentélyt paloták, kertek, nemesi lakosztályok, hideg és melegvízű források vették körül, városállam peremén pedig különböző termőföldek terültek el. Pláton szerint Atlantis valahol a Heraklész oszlopai után lehetett, de most a görögök a Heraklész oszlopainak nevezték a mai Gibraltárt. Tudjuk, hogy a Gibraltár az pedig a földközi tengert ossza az Atlanti óceántól. Hát a Gibraltár elnevezése az jóval későbbi, majd ott a 700-as évek után jön létre, amikor az arabok meghódítják ezt a területet. Giber a sziklát jelent, Táriknak a sziklájának nevezik el ezt a területet, de most nem akarunk belebonyolódni. Ez a feltételezés szerint, hát valahogy, ahogy említetted, ott lehetett a Heraklész oszlopain túl, otthon ma Azori-szigetek vannak, vagy a Kanári-szigetek, ott lehetett valahol Platón szerint Atlantis. Szerinte a világ különböző részein gyarmatokat, kolóniákat építettek ki az atlantisziak.

0: hogy egy nagyon fejlett civilizáció lett volna, igen, csak hogy már eltűnt. Igen, hát azon a helyen, mondjuk, ahol ezek a szigetek vannak most is, ahol ugye ott van ez a gerinc is az Atlanti-óceán alatt, ahol az amerikai és az európai vagy eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak, ott ugye van egyfajta ilyen kicsúcsosodás, és ott akár lehetett volna az, hogy ez eredményez egy szárazföldet. No, és akkor utána jöttek mindenféle tézisek arról, hogy mi van, hogyha akár közelebb van Atlantis, hogyha arra volt utalva akár a görög szigetvilág, valamelyik szigete lenne Atlantis, vagy a Fekete-tenger táján is ugye volt erről szó, a Krím félsziget környéke. Fölmerültek azért ilyen teóriák is aztán, mert ugye egyébként, hogyha Plátonnál van ez, akkor azt tudjuk, hogy ő azért nem beszélt össze-vissza, az ő munkái nagyon fontosak, és abból sokat lehet táplálkozni, ha a kort tanulmányozzuk. Miért beszélne félre épp erről? Na de hát attól még ő se volt tökéletes, úgyhogy nem lehet tudni pontosan, de ahogy mondtuk, azóta már nagyon sokan, rengetegen foglalkoztak a kérdéssel.
1: Hát igen, különböző írások láttak napot Atlantisról, hát talán egy néhányat meg is kellene említeni, itt elsősorban Ignatius Donnelly nevét kell megemlíteni, ő 1882-ben adott két kiváló könyvet, ő számos legendát, mitoszt tanulmányozott át, Mexikótól egész Egyiptomig, hasonló dolgokat fedezett fel az óceán mindkét területén, mármint a régészeti leletekre gondolok itten. Ignatius Donnelly-ről azt is el kell mondani, hogy ő nem akárki volt, egy amerikai congressman, szóval az amerikai parlamentben részt vett, egy úgymond józan ember, akinek a történelem a kisujjában volt, és ő szentül azt állította, hogy a Atlantis szerinte az Azori-szigetek területén lehetett, és ez volt az az elsüllyedt kontinens, amiről beszámolnak a különböző legendák, mitoszok. Na, a következő ilyen érdekes egy személy, Rudolf Steiner. Hát Rudolf Steinerről el kell mondani azt, hogy ő egy ilyen Akas krónika nevű könyvben arról számol be, hogy az Atlantis körülbelül 8000 Krisztus előtt 8000-ben pusztulhatott el, pedig azért, mert az ember önző lett, rombolta a természetet, negatív energiával rendelkezett, és ez okozta Atlantis pusztulását. Hát most meg kell említenem, arról a Rudolf Steinerről beszélek, aki a úgynevezett Waldorfi pedagogikát alkotta meg, és ez egy olyan pedagógiai módszer, amely a gyereknek a fejlődési korszakait három részbe ossza, ugye a 7 éves gyerek az horgolni, kötni, stb. Tanul, ugye a 7-től 14 éves az az iskolában jobban a történelmet, a természeti tudományokat tanulja, majd 14-től 21 éves korában már a filozófia és egyéb bölcsészeti dolgokkal foglalkozhatik. Meg kell említeni, hogy a Csáktornya mellett született, édesapja egy vasutas volt. Krályévec, ha jól tudom, falvában született, ott nevelkedett egy ideig, és később akkor a család visszatért Bécsbe, és világhírű tudós lett. Természetesen nem csak Steiner és Donnelly írtak Atlantisról, hát itt van Charles Berlitz könyve. Berlitzre nagyon jól emlékszek, még gyermekkoromban, amikor számos könyve jelent meg, és Jugoszlávia területén ezeket a könyveket meg lehetett venni. Vagy pedig Graham Hancock könyve, az Atlantis, ez is nagyon érdekes dolog, hát ő pedig arra voksol, hogy végeredményben az Atlantis valahol a Balti tengerben lehetett, valahol a Bornholm szigete környékén, és azt is leszögezi a könyvében, hogy igenis az atlantisziak egyik maradványa pedig jóval délebbre található, azok pedig a baszkok. Azok a baszkok, akik Bilbao környékén élnek, San Sebastián városában, egy részük pedig Franciaországban él, és megvizsgálták a baszkok vércsoportját is, hát kiváló Európában, és tudjuk, hogy egyedüli nyelvet is beszélnek, egyetlen egy nyelvvel sem összehasonlítható a baszk nyelv Európában, úgyhogy ilyen elképzelések is vannak.

0: Ugye a baszkokról ezt kell tudni, hogy nem tudjuk őket hova tenni, honnan jöttek, miért épp ott vannak. Kicsit még az albánok ilyen hasonló nép. Vannak azért ilyen népek, még talán a balti népek is egy kicsit gyanúsak ilyen szempontból, de hát akár a magyarokkal is fölmerülnek ilyen olyan teóriák, ugye ezt már múltkor egyszer elmeséltük. Úgyhogy fantasztikus anyag ez, és azért születhetett ennyi könyv, és láttuk, hogy azért elég komoly tudósok, akik egyébként nem buták, tehát nem akik elismertek. Igen, azok is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, úgyhogy itt valami azért van ebbe az egészbe, de hát nem lehet tudni pontosan, hogy mi. A legfontosabb kérdés az az, már láttuk, hogy hol lehetett ez az Atlantis régen-régen, és itt most már nagyon eltérő dolgokról beszéltünk, tehát az, hogy Gibraltár mögött valahol ott Portugáliával szemben, az még ugye a leginkább ugye elfogadott, de most már aztán tényleg minden részét itt Európának úgymond bejártuk, úgyhogy még erről egy pár tézis, és aztán utána már a végére érünk annak, amit tudunk Atlantisról, mert sajnos ez ugye véges, tehát nem fogunk tudni ma se egy olyan definitív, biztos választ adni.
1: Hát igen, számos elképzelés van felsorolt könyvekben. Persze természetesen a világhálózaton is lehet Atlantisról olvasni különböző dolgokat. Most az egyik elképzelés, amelyet megemlítettük, ugye az az Azori-szigetek mindenképpen. Észak-Afrika mellett találhatók ezek a szigetek. Aztán van egy olyan elképzelés, hogy az Atlanti óceán mélyen keresendő az Atlantis, egy elsüllyedt kontinens. Aztán van, aki a Karib térségben keresi Atlantist, a Bimini-szigeteknél, van, aki Mexikó, Kuba és Belize partjainál kereste, és találtok különböző régi építményeket a víz alatt, ez is nagyon érdekes, piramisféle épületeket. Aztán van, aki az Indiai óceánba helyezi Atlantist, ez az úgynevezett Lemuria elképzelése. Szerintem legelfogadhatóbb elképzelés pedig az, hogy ez az Atlantis, vagy Atlantida, ahogy nevezik sokan, Kréta szigete lehetett, Krétától nem messze található ez a sziget, Kréta szigetétől északra, szóval a mai Görögország területén. Napjainkban ezt a szigetet úgy nevezik, hogy Santorini szigete, és a sziget egy vulkán kitörés után pusztulhatott el valamikor Krisztus előtt 1600 körül. Hát igen, tudom, hogy a műsor bevezetőben említettük, hogy 9000, ugye Krisztus előtt, igen ám, de most feltevődik az a kérdés, hogy amikor Szolón hallotta az egyiptomi szajszi papoktól ezt a legendát, a mitoszt, lehet, hogy felcserélték az éveket, mert hogyha 9000 helyett 900 Szolón előtt, akkor éppen egybefügg a térai vulkánkitöréssel. Majd talán annyit kell elmondani, hogy az egyiptomiak a 9000-es számot, meg a 900-os számot különböző jelekkel ábrázolták, az egyik az egy ilyen lottozvirág volt, a másik pedig egy ilyen megtekert kötél. És lehet, hogy összecserélték a két jelet, nem is az egyiptomi papok, akik meséltek Szolónnak, hanem maga Szolón. És akkor ennek a jel alapján következtettek a számokra. És hogyha össze van cserélve a két jel, akkor igenis kijön. 1600 Krisztus előtt a Téra szigete, vagyis a mai Santorin, ahol lehet látni, igenis, hogy vulkánikus robbanások törtek ki, és a sziget lényegében darabokra van aprólva.

0: Hogyha már vulkanizmus merül föl, akkor azt azért tudjuk, hogy a vulkanizmus nagyon sokszor tényleg felelős azért, hogy új szárazföld keletkezzen, vagy régi eltűnjön. Igen, vagy tehát ez egy teljesen egy ilyen, hogy mondjam, egy sziget, kontinens építő folyamat, úgy, mint a földrengés is. Ugye? Igen. Tehát így alakulnak ki és tűnnek el dolgok, tehát ez egy teljesen tudományosan helytálló dolog lehetne akár. És mondjuk olyan szempontból érdekes Santorini, hogy épp Platón világában volt, tehát a görög szigetvilágban, tehát nem is igen. kellett volna akkor messze menni, akkor tényleg még ez tűnik a leg...
1: Igen, ez tűnik szerintem is a legvalószínűbbnek. Arról is beszámolnak a atlantiszi legendákban, hogy kérem szépen az atlantisziak háborúba keveredtek az egyiptomiakkal, és Athénnal, szóval a görögökkel, Görögország egy részével. Tudnunk kell, hogy akkor a görögök városállamokban éltek, nem volt egy egységes Görögország, mint napjainkban. Igen, a Santorini sziget pedig éppen valahogy fél útra fekszik Athén és Egyiptom között. Úgyhogy ez nagyon lehetséges egy hipotézis megoldás. Habár Robert Sarmast, amerikai kutató szerint Atlantis valahol a földközi tenger keleti részén Ciprus közelében lehetett, tehát el is megfelel. Szóval a Santorini nincs olyan messzi Ciprustól, habár nem keletre van tőle, hanem északra. És a víz alatt különböző szonáris vizsgálatokat végeztek. Különböző épületek falait, maradványait fedezték, feltalálták meg. Ezek közül pedig több is megfelelt Atlantis leírásának. Én arra voksolok, ez az én szerény véleményem, hogy Atlantis itt lehetett valahol Európában, Téra szigete és Ciprus szigete között.
2: Múltunk rejtélyei, titkok, rejtélyek, legendák, tények és vélt valóságok. Most megismételtük a 2021. február 26-ai epizódot, amelyben a tovatűnt Atlantisról meséltünk. Egy hét múlva pedig már fordulópontok és az Illír tartományok. Kósa Ferenccel márait búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Ez volt a Glass Animals és a Heat Waves, mondhatni, hogy a 2026-os, illetve 25-ös nyár egyik legfelkapottabb dala, ugyanis előszeretettel használták a közösségi média platformokon, különféle aláfestő zeneként, nagy kis érdekesség így a délután folyamán. De egyébként nem csak érdekességeket tartogatunk, hanem értesítéseket is, ugyanis a Lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-éig lehet még jelentkezni saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak majd a tanítás kezdetének időpontjáról. Tehát mindenki, aki Muravidéken tanul, illetve ugye egynyelvű középiskolában folytatja a tanulmányait, de szeretne a következő, vagyis hát már ebben a tanévben, 26-27-es tanévben magyar nyelvet tanulni, akkor lesz esély fakultatív magyar nyelvoktatásra, úgyhogy szeptember 11-éig bátran jelentkezzenek saját iskolájukban, ahol aztán akkor a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Érdemes ezt megfontolni, és akkor ugye érdemes szeptember 11-éig jelentkezni is, hogyha éppen úgy döntenek. Ezen kívül van egy pályázatunk is. A Termál Resort Lendva névadó pályázatot hirdet ugyanis a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névajánlását, a legjobb ötletet pedig díjazzák is. A pályázatra szeptember 22-éig lehet jelentkezni. A névjavaslatokat a Termál Resort Lendva honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, hogy milyen nevet viseljen Lendva különleges termálvize, akkor érdemes pályázni erre a kiírásra, pályázatra, ugyebár. Ezen kívül más fontos információnk jelen pillanatban nincs, jobb-lájobb zenéink viszont vannak. A folytatásban érkezik már egy ikonikus dal, egy mondhatni óda a takarítónőknek, mert ugye ritkán beszélünk róluk, de azért valljuk be, hogyha nem lennének takarítónők, akkor nagyon sokszor dzsúvás lenne, mind a munkahely, mind pedig ugye különféle publikus helyek. Úgyhogy a takarítónők igenis nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be. Az Animal Cannibals pedig pontosan róluk énekelt. Érkezik most a takarítónő, de egyébként utánuk Robbie Williams dala is szólni fog.

You Know Me, ez volt Robbie Williams dala, mi pedig folytatjuk akkor az angol zenétől eltávolodva vissza a magyar slágerekkel. Honey Beast-től és Paulinától fog szólni a Tele a szívem, de egyébként, mivel ugye 16 óra 48 perc a pontos idő, ezért érdemes elmondani azt is, hogy hamarosan már hallhatjuk a legfrissebb hazai és külföldi híreket, nem mástól, mint Oletics Zsuzsától, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani. Na meg egyébként ugye híreken kívül jobbnál jobb zenék is lesznek itt még, úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak a készülékek mellett.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Angelo Gár gazdasági, munkaügyi és sportminiszter munkalátogatáson vesz részt ma Szerbiában. A belgrádi tárgyalások fókuszában a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése és új üzleti lehetőségek feltárása áll. A felek elsősorban a vasúti és kommunális infrastruktúra, a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a megújuló energiaforrások, a digitalizáció, a biotechnológia, valamint a mesterséges intelligencia területén szeretnének szorosabb partnerséget kialakítani. Szerbia kulcsfontosságú partnere Szlovéniának. A kétoldalú áruforgalom értéke eléri a 2,1 milliárd eurót. A találkozón kiemelt figyelmet kapott Szlovénia részvétele a belgrádi Expo 2027 világkiállításon. A miniszter a látogatás során személyesen is felkereste a szakosodott világkiállítás leendő építési területét. Kedvezőtlen szüreti kilátásokkal kell szembenéznie idén a magyar borágazatnak. A gazdaságkutató friss elemzése szerint már az összes borrégióban nehézséget okoz az aranyszínű sárgaság és az aszály. Ugyanakkor a gombás növénybetegségek terjedését akadályozta a csapadékhiány. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a terméskiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. Magyarország az Európai Unió 7. legnagyobb bortermelője, ugyanakkor az évi, mintegy 163 millió hektoliteres uniós bortermelésből mindössze nagyjából 3 millió hektoliter, azaz 1,8% a hazai. Az EU tavalyi 22 millió tonnás szőlőterméséből mindössze 420 ezer tonnával részesedett Magyarország. Giorgia Meloni jobb középkormánya pénteken 1413. hivatali napját tölti. Ezzel a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő kormányává vált. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani irányította hajrá Olaszország, és a Matteo Salvini vezette Liga koalíciós kormánya 2022. október 22-én tette le a hivatali esküt. Meloni egyben Olaszország első női miniszterelnöke is. A korábbi rekordot Silvio Berlusconi második kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között 1412 napig volt hivatalban. Az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egyetlen kabinet sem töltötte ki az 5 éves parlamenti ciklust. Péntekre virradó éjszaka légitámadás érte az egészségügyi világszervezet egyik legfontosabb ukrajnai raktárát Kijev térségében, írja Reuters. A létesítményben humanitárius célra szánt egészségügyi készleteket tároltak. Nem ez volt az első alkalom az elmúlt hónapokban, hogy támadás érte a WHO ukrajnai raktárait. Augusztusban a dél-ukrajnai Dnipróban csapás ért egy humanitárius raktárt, ahol az egészségügyi készletek és felszerelések mintegy fele megsemmisült.
1: Időjárás.
2: Eleinte többnyire derült lesz az ég szombaton, majd délután megnövekedik a komoly felhőzet, és főként Notranskon helyi záporokra, zivatarokra lehet számítani. A reggeli minimum hőmérséklet 13 és 19, a nappali maximum hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
3: Let's go, girls!

Egy száj fel magasra, valamennyire a következő témánkhoz azért illő a dal, ugyanis a Refresher megírta, hogy alig egy héttel halála után már megrongálták Dolly Parton csillagát a Hírességek sétányán. Kicserélték Dolly Parton csillagát a hollywoodi Hírességek sétányán, miután az emlékhelyet az énekesnő halála után nem sokkal megrongálták, írja a BBC. A country legenda halála politikai oldaltól függetlenül megrázta az Egyesült Államokat, és sok rajongó vagy csak olyanok, akik valamiképpen tisztelegni szerettek volna a művész emléke előtt, virágot, gyertyákat, üzeneteket vittek különböző Partonhoz köthető helyekre. Az egyik ilyen emblematikus helyszín Dolly Parton Hollywood Boulevardon található csillaga volt, amelyet az énekesnő meg 1984-ben kapott. Az emlékhelyet azonban a halálhírt követően szétkarcolták. A csillagok karbantartásáért felelős Hollywood Historic Trust non-profit szervezet végül úgy döntött, nem csupán kijavítják a sérüléseket, hanem teljesen új csillagot készítenek a művész számára. Közleményük szerint ezzel szeretnének méltó módon tisztelegni a Parton életműve előtt, az új emléktáblát pedig péntektől láthatják majd a Hollywood Boulevard látogatói. Anna Martinez, a hollywoodi kereskedelmi kamara munkatársa hozzátette, hogy a csillag cseréje egyébként már korábban is tervben volt, mivel az emléktáblán repedések jelentek meg. A javítási munkálatokat eredetileg emiatt ütemezték be, a rongálás azonban felgyorsította a folyamatot. Dolly Parton augusztus 25-én, ahogy ugye tudjuk, 80 éves korában hunyt el. 3 napra rá Nashville-ben helyezték végső nyugalomra, férje Carl Dean mellett egy zárt körű családi temetésén. Most pedig akkor ugye, ahogy azt a cikkben is olvashattuk, a Jolene és a 9to5 énekesnőjének halála után, hát nem csak a zeneipar, hanem a rajongók millió is megemlékeztek Parton nagyságáról, de ez nem állított meg valakit abban, hogy egy apró gesztusok mellett, akik ugye tisztelegtek a country legenda előtt, valaki azért mégiscsak úgy döntött, hogy jó ötlet megkarcolni ezt a emlékművet, ezt a csillagot ugyebár a hollywoodi Hírességek sétányán. De egyébként, ahogy ugye írták a cikkben, a Refresher oldalán, péntektől már a tervek alapján láthatja a közönség az új csillagot, úgyhogy esetleg érdemes ellátogatni egy-egy közösségi oldalra, rákeresni, hát ha esetleg már felkerülte az internetre, esetleg egy-egy kép az új csillagról, mert biztosan nagyon szuperül néz ki, hogyha már egyszer ugye úgy döntöttek, hogy nem csak kijavítják a hibát, hanem teljesen új csillagot is visznek, ugye Dolly Parton csillaga helyére. Nálunk pedig akkor szóljon Kenny Rogers és Dolly Parton közös dala, az Island in the Stream.

Dolly Partontól szól dal, és Dolly Partonról beszéltünk még a dal előtt, ugyebár nagy kis kutatómunkával egyébként közben a muzsika alatt kiderítettük, hogy valószínűleg a csillag annyit változni nem fog. Ugye már a dal előtt említettük, hogy sajnos a hollywoodi hírességek sétányán halála után nem sokkal sajnos megrongálták Dolly Parton csillagát, és ezt most akkor emiatt nem csak javítják, hanem ugye teljes egészében ki is cserélték a csillagot. Egyébként, ha ellátogatunk a Hollywood Historic Trust-nak az oldalára, a közösségi média oldalára, teljesen pontosan az Instagramra, itt már tettek ki néhány képet arról, amikor ugye még a műveletek folyamatban voltak, és éppen cserélték ki a csillagot. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy a csillag megtartotta az ugye ikonikus piros színét, és sokkal nem fog változni, igazából ugyanaz a kinézet, csak egy újabb verzióban, ugyebár. De azért ennek ellenére még ugye az esti órákban érdemes lesz majd egy kicsit fellátogatni az internetre, és akkor megnézni, hogyha esetleg valakik már fognak-e írni arról, hogy most már akkor hivatalosan is megtekinthető a legújabb csillag, és hogy mennyivel másabb, illetve mennyiben másabb a régi csillagtól, amit ugye sajnálatos módon megrongáltak. Mi pedig akkor most Dolly Partont magunk mögött hagyva folytatjuk egy szintén ikonikus, de azért jóval kevésbé ikonikus zenésszel, mint ugye az említett művésznő. Ez pedig nem más, mint Bruno Mars, akit bár a szerelmes dalairól ismerünk leginkább, azért van egy olyan zene is, ami megjelenése után nem sokkal a csapból is folyt. Ezért nagyon sokan nem szeretik, de vannak, akik ilyen, és van, hogy pont az ilyen kicsit lazább, kicsit lassúbb délutánokhoz illően ez is megszólal a rádióban. Úgyhogy érkezik Bruno Mars és a The Lazy Song.

A Follow the Flow-nak a Nem tudja senki című dalának a feldolgozását hallhattuk Nagy és Yao előadásában. Egyébként maga az eredeti dal 2019-ben jelent meg, úgyhogy annak ellenére, hogy néha ugye úgy érezzük, minthogyha tegnap adták volna ki ezt a muzsikát, azért érdekes belegondolni, hogy még egy pici, és már meg lesz egy évtizede annak, hogy megjelent ez a muzsika, és annak is, hogy konkrétan hurrikánként söpört végig a magyar zenei világon, ugye akkor mindenhonnan is ez a dal szólt, eléggé nagyot ment fiatalok, idősek körében, úgyhogy ez is csak arra utal, hogy egy igazán jó muzsikáról van szó. De a folytatásban is lesznek jó muzsikák, sőt, egyébként még ikonikusabb muzsikák is, ugyanis idén 35 éves az a bizonyos zenekar, akitől a következő dal fog szólni, ez nem más, mint a Queen Bee. És lehet, hogy esetleg valaki már a hallgatók közül is volt, ugye az idén megrendezett március 28-ai MVM Dome nagy koncerten, ami ugye egy születésnapi koncert volt, mivel ugye idén ünnepli a zenekar felállásának 35. évét. Hogyha esetleg valaki erről a nagy koncertről lemaradt volna, akkor egyelőre úgy tűnik, hogy a 26-os márciusi felvétel még nem került fel, vagy legalábbis teljes egészében az egyórás felvétel még nem került fel. De hogyha szeretnének egy jó Queen Bee születésnapi koncert élményt szerezni, akkor egyébként a Queen Bee Music YouTube csatornáján fent van a 2016-os novemberi, akkor 25 éves születésnapi koncert. Ebbe egyébként bele lehet tekinteni 1 óra 43 perces, vagy akár a 2025-ös Fishingon Orfű teljes koncertet is meg lehet nézni YouTube-ra, ugye ez is fel van töltve, az másfél órás egyébként. Úgyhogy Queen Bee koncertélményből nincs hiány, hogyha ellátogatunk a YouTube-ra, illetve hogyha maradnának a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában, amit ugye tudunk ajánlani figyelmükbe, akkor nálunk is szólni fog a Queen Bee, teljesen pontosan a Láthatatlanul című daluk érkezik.

Elvis Jacksontól szólt a Window című dal, és folytatjuk is zeneügyileg, hogyha azt mondjuk, hogy Train, akkor valószínűleg a legtöbb embernek a Drive-By vagy az örök zöld Hey Soul Sister fog eszébe jutni, ugye a zenekar nevéről. De egyébként van egy még egy olyan daluk, ami nagyot ment mind a rádiókban, mind pedig ugye a közösségi médián, és nagyon sokszor töltögették például le, állították be csengőhangnak, na meg hasonló finomságoknak. Ez pedig nem más, mint a 50 Ways to Say Goodbye. Érkezik a Train, de utána ellopják majd a Hamkohám bicikliét is, úgyhogy érdemes akkor arra-darra is felkészülni.

A Hamkohamnak ellopták a biciklét, megitték a fröccsüket, Bryan Adams pedig újra az MVM Dome-ban játszik. Teltházas koncertje lesz után, ugyanis Bryan Adams legújabb Roll with the Punches elnevezésű turnéjával tér vissza majd Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. A két éve függetlenedő, saját kiadót alapító Bryan Adams tavaly augusztusban adta ki legújabb lemezét Roll with the Punches címmel, amely az első új anyaga a 2021-es So Happy It Hurts óta, írja a Recorder. Az évek során keresett divat fotóssá vált kanadai rockstar ezzel az albummal játszik újra az MVM Dome-ban, amit legutóbb 2 éve töltött meg. Az új számok mellett nyilván eljátsza majd a Robin Hood, a Tolvajok fejedelme Oscar-díjra jelölt slágerét, az Everything I Do It For You-t, vagy a Summer of 69-t is. A koncertre elsőként a zenész hivatalos rajongói klubjának tagjai válthattak jegyet március 3-án 10 órától, míg a regisztrált Live Nation tagok 4-én 10 órakor csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez. A teljes körű jegyértékesítés március 6-án 10 órakor indult a www.livenation.hu és a www.fancode.hu oldalon. Úgyhogy ha esetleg valaki szeretne elmenni egy igazán jó Bryan Adams koncertre az MVM Dome-ba Budapestre december 16-án, akkor most semmiképp sem éri meg kihagyni ezt a lehetőséget, csapjanak le vagy a Live Nation, vagy a Fancode weboldalán egy-egy jegyre, haverokkal, családtagokkal látogassanak el akkor tehát erre a bizonyos koncertre. Nálunk pedig szólni fog a Bryan Adams-től az említett Summer of 69, de utána Eminemtől, ugye a rap legendák rap legendájától is érkezik a Without Me, mert nélküle rossz lenne a rap szcénának. Egyébként pedig 6-kor esti krónikával várjuk Önöket, érdemes a folytatásban is a készülékek mellett maradni és Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni.

0: Ilyen.
1: Az éjszakok rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemünk semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újravidéki Magyar Rádióban.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek pénteki jelentéseiből Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a következő percekben. A műszaki szobában Benzik István hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat! Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
2: Ljubljana vendégem a horvát külügyminiszter.
1: Angelo Gar, gazdasági miniszter, munkalátogatáson vesz ma részt Szerbiában.
2: Fegyveres rablót keres a muraszombati rendőrség.
1: Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön.
2: Két munkást élve mentettek ki 9 nap után a nepáli alagútból.
1: Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre, élükön egy szlovén vonatkozású diplomáciai hírrel. Tartsanak velünk, számítunk figyelmükre. Tone Kaiser, szlovén külügyminiszter és horvát kollégája Gordan Grlić Radman ljubljanai hivatalos találkozójukon megerősítették, hogy a két ország közötti kapcsolatok kifejezetten jók, sőt, kiválóak. Mindkét miniszter elkötelezett a kétoldalú konzultációk és a diplomáciai egyeztetések intenzívebb tétele mellett.
2: A felek egyetértettek abban is, hogy a még fennálló, akár évtizedes múltra visszatekintő problémák fokozatos, pragmatikus és konstruktív megközelítéssel megoldhatóak. A tárcavezetők üdvözölték a két állam közötti áruforgalom folyamatos és stabil növekedését, továbbá áttekintették az aktuális Európai Uniós ügyeket, a Schengeni övezeten belüli helyzetet, valamint a regionális és nemzetközi biztonságpolitikai kihívásokat is. A két miniszter a napokban a Dubrovniki és a Bledi stratégiai fórum keretében már találkozott egymással. A mostani ljubljanai látogatás viszont az első átfogóbb és struktúráltabb kétoldalú véleménycserét biztosítja számukra.
1: Angelo Gar, gazdasági, munkaügyi és sportminiszter ma munkalátogatáson vesz részt Szerbiában. A belgrádi tárgyalások fókuszában a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése és új üzleti lehetőségek feltárása áll.
2: A felek elsősorban a vasúti és kommunális infrastruktúra, a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a megújuló energiaforrások, a digitalizáció, a biotechnológia, valamint a mesterséges intelligencia területén szeretnének szorosabb partnerséget kialakítani. Szerbia kulcsfontosságú partnere Szlovéniának. A kétoldalú áruforgalom értéke eléri a közel 2,1 milliárd eurót. A találkozón kiemelt figyelmet kapott Szlovénia részvétele a belgrádi Expo 2027 világkiállításon. A miniszter a látogatás során személyesen is felkereste a szakosodott világkiállítás leendő építési területét.
1: A Szlovén Országgyűlés Gazdasági Bizottsága szeptember 3-án csütörtökön második olvasatban tárgyalta azt a törvényjavaslatot, amely augusztus 7-ét a Triglav napjává nyilvánítaná, emléket állítva annak, hogy Jakob Aljás lelkész 1895. augusztus 7-én állítatta fel a hegycsúcson a szlovén nemzeti identitás jelképévé vált Aljás tornyot.
2: Bár az alapötlet komoly politikai támogatást élvez, a csütörtöki bizottsági ülés mégis heves vitákba és az ellenzék kivonulásába torkollott. A feszültséget nem maga a Triglav nap, hanem egy beépített koalíciós módosító indítvány okozta, amely más meglévő állami ünnepek elnevezését is megváltoztatná. A koalíció javaslata értelmében a Muravidék és a Tengermellék anyaországhoz való csatolásának ünnepnapjaiból törölnék a csatolás Priključiteo szót, és helyette az egyesülés, illetve visszatérés Združiteo Vrniteo kifejezéseket használnák. Az ellenzék ezt élesen bírálta, és a történelmi tények megváltoztatásával vádolta meg a kormányoldalt. Fontos részlet, hogy a javasolt új Triglav nap állami ünnep lenne ugyan, de nem járna munkaszünettel. Amennyiben a törvényjavaslat a későbbi parlamenti szakaszokon is átmegy, Szlovéniának egy újabb jelképes, nemzeti összetartozást erősítő ünnepnapja lesz, jelentette az N1 hírportál.
1: Szeptember 4-én pénteken kevéssel 12 óra előtt egy maszkos fegyveres férfi kirabolta a Kuzmai Compass Shop üzletet, ahol a biztonsági őrtől megszerezte a bolt napi bevételét. Az elkövető a rablás után gyalog menekült el a közeli erdő irányába.
2: A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, és jelenleg is folyik a nyomozás, emiatt kiemelt rendőri jelenlét tapasztalható a Goricskói régióban. A hatóságok több ponton megállítják és ellenőrzik a járműveket. Az elkövető személy leírása körülbelül 170 cm magas, fekete ruhás férfi, akinek az arcát maszk takarta, és a rablás idején stájer akcentussal beszélt. A rendőrség óvatosságra inti a lakosságot, mivel a gyanúsított fegyveres, ezért kérik, hogy senki ne próbálja meg egyedül megközelíteni őt. Amennyiben bárki gyanús szemét lát a környéken, vagy információval rendelkezik az esetről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 113-as segélyhívó számon, vagy a 080-1200-as névtelen telefonszámon.
1: Stratégiai döntést hozott a monetáris tanács a széfekben őrzött rekordszintű magyar aranytartalékról.
2: A legfrissebb adatok szerint az ország jelenleg 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik, amelynek értéke eléri a 13,6 milliárd eurót. Ez az érték a piaci árfolyamok mozgásával folyamatosan napi szinten is változik. Minden esetre 360 forintos árfolyammal számolva a magyar aranytartalék értéke mostanra mintegy 4900 milliárd forintnak felel meg.
1: Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból.
2: Júliusban összesen 2,5 millió külföldi és belföldi nyaralt az országban, ami 0,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A vendégészakák száma enyhén nőtt, 0,3%-kal haladta meg a tavaly júliusi adatot. 2026. január és július között összesen a szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9%-kal több, a külföldieké 0,5%-kal kevesebb volt éves alapon. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. A külföldiek száma főleg Budapest környékén nőtt a leginkább, Budapesten viszont kifejezetten csökkent. A legnagyobb esés a külföldiek esetében Szegednél történt, ide 18%-kal ment kevesebb külföldi turista. Kevesebben mentek a Balatonhoz is, a legnagyobb küldő országok közül számottevően kevesebben érkeztek ide Szlovákiából, Németországból és Csehországból.
1: Súlyos diplomáciai vita robbant ki Szerbia és Horvátország között a hágai börtönben elhunyt háborús bűnös Ratko Mladic temetése és esetleges állami tiszteletadása miatt. Andrej Plenković horvát miniszterelnök kijelentette, hogy Szerbia ilyen körülmények között nem közeledhet az Európai Unióhoz, míg Alekszandar Vučić szerb elnök válaszul a nácizmus dicsőítésével vádolta meg Zágrábot.
2: Közben Ratko Mladic elítélt háborús bűnös holttestét csütörtökön kormány éppen szállították Hágából Szerbiába, ahol a következő napokban temetik el, írja az AP. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnokának szerb zászlóval letakart koporsóját katonák vitték le a repülőgépről. Az eseményt élőben közvetítette a kormánypárti Informer televízió. A gépen utazott Nenad Vujic, szerb igazságügyi miniszter, Mladic fia és a tábornok több egykori katonatársa is. A holttestet a belgrádi katonai kórházba vitték boncolásra. Alekszandar Vučić szerb elnök szerint a temetés részleteit a család jelenti majd be. A kormánypárti sajtó szerint azonban szombaton katonai megemlékezést, hétfőn pedig temetést tartanak. Vučić arra számít, hogy több tízezren is részt vesznek a búcsúztatáson, ezért komoly biztonsági intézkedésekre készülnek. Mladic halála után már több ezren tartottak megemlékezéseket és felvonulásokat Szerbiában, ahol a jogerősen népirtásért, háborús és emberiesség elleni bűncselekményekért elítélt egykori katonai vezetőt sokan továbbra is hősként tisztelik. Mladic augusztus 27-én 84 évesen halt meg egy hágai börtönkórházban. A boszniai szerberők egykori parancsnoka ellen már 1995-ben vádat emeltek, de több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben Szerbiában elfogták és kiadták Hágának. Első fokon 2017-ben ítélték életfogytiglarra, a jogerős ítéletet 2022-ben mondták ki. A bíróság többek között üldöztetésben, kiírtásban, gyilkosságban, deportálásban, terrorizmusban és civilek elleni támadásokban is bűnösnek találta. Ratko Mladicot hétfőn a Topcsideré temetőben temetik el Belgrádban. A megemlékezést szombaton tartják a belgrádi katonai otthonban.
1: Marta Kos uniós bővítési biztos lemondta a szeptember 9-ére tervezett szerbiai látogatását, mivel az országban dicsőítik a hágai törvényszék által népirtásért és háborús bűnökért elítélt Ratko Mladicot.
2: Kos az X közösségi oldalon megosztott állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a háborús bűnösök dicsőítése és a halálát övező állami ceremónia teljesen szembe megy az európai integráció demokráció alapelveivel. A szlovén biztos kiemelte, hogy a múlt feldolgozása, a valódi megbékélés és az áldozatok iránti tisztelet kötelező feltétele az uniós útnak. Mivel ezek az értékek nem tárgyalási alapok, ebben a politikai kontextusban nem tartja időszerűnek a látogatást. A vizit lemondását megelőzően európai parlamenti képviselők is bíreltek Belgrád lépéseit, és felmerült az a javaslat is, hogy az Európai Unió fagyassza be a csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával. Koszkorában a Bledi stratégiai fórumon is figyelmeztette Szerbiát, hogy az egykori hadúr temetéséhez való hozzáállás döntő teszt lesz az ország európai jövője szempontjából.
1: Az Európai Műsorszórók Uniója, a Riporterek Határok Nélkül, az Európai Újságírók Szövetsége és más nemzetközi média szervezetek közös nyilatkozatban sürgetnek erős garanciákat a szlovén rádió és televízió intézményi és szerkesztői függetlenségének, valamint pénzügyi fenntarthatóságának védelmére.
2: A nemzetközi aggályokat a Szlovén Kulturális Minisztérium által 2026. augusztus 26-án közzétett törvénymódosítási tervezet váltotta ki, amely átstruktúrálná a közmédia irányítását, menedzsmentjét és finanszírozásának egyes részeit. A helyzetet fokozza, hogy a szlovén parlament augusztusban egy konzultatív népszavazást is kiírt a kötelező RTV hozzájárulás esetleges eltörléséről. Bár a jogvédő szervezetek elismerik a hatékony és elszámoltatható közmédia megteremtésének legitim célját, a javasolt keretrendszer több ponton is komoly kockázatokat hordoz. A szervezetek emlékeztetnek arra, hogy az Európai Média Szabadsági Aktus kifejezetten megkövet a tagállamoktól a közszolgálati média függetlenségének biztosítását. Hangsúlyozzák, hogy a szlovén állam kötelessége olyan megfelelő, fenntartható és előrejelezhető finanszírozási modellt garantálni, amely megóvja a médiumot a politikai nyomásgyakorlástól. A döntéshozókat arra szólították fel, hogy biztosítsanak elegendő időt a szakmai és társadalmi párbeszédre a reformok véglegesítése előtt.
1: 12-re emelkedett a vasárnap elsüllyedt ciprusi komb halálos áldozatainak száma, miután a mentőcsapatok péntekre virradóra két újabb holttestet emeltek ki a tengerből több mint 500 méteres mélységből, közölte sajtótájékoztatóján a nemzetközileg el nem ismert észak-ciprusi török köztársaság miniszterelnöke.
2: Önal Üsztel elmondta, hogy mindkét áldozat nő, személyazonosságukat azonban még nem sikerült azonosítani. Hozzátette, hogy további 16 embert eltűntként tartanak nyilván, és a nehéz időjárási körülmények ellenére folyamatosan keresik őket. A mentőegységektől származó információk szerint az eltűntek valószínűleg mindannyian az elsüllyedt roncsban rekedtek. A hajón 259 utas és 8 fős személyzet tartózkodott, közülük 241-et kimentettek. A hatóságok közlése szerint az utasok döntő többsége török állampolgár volt. A komproncsa 514 méteres mélységben fekszik. A Filojet kapitányát és a személyzet további 7 tagját a hatóságok őrizetbe vették, további 5 személy ellen pedig vizsgálat folyik.
1: Két munkást élve mentettek ki 9 nap után a nepáli alagútból, amelyet sár és törmelék temetett be, miután pusztító áradások söpörtek végig az ország Trisuli völgyén, áll záróhírünkben.
2: A munkásokat mintegy 170 méterre találták meg a vízerőmű alagútjában. A mentőcsapatok még azelőtt hangokat hallották meg a vízerőmű alagútjában. A mentőcsapatok még azelőtt hangokat hallottak, hogy elérték volna őket, és pénteken

0: maratoni tekézésben a boszniai Gradiskában. A bravúr 25 órán át tartott, egy órával megdöntve saját korábbi Guinness rekordját, és új mérföldkövet állítva fel a sportágban. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága szeptember 3-ai ülésén számos büntetésről hozott döntést az élvonalban és a másodosztályban egyaránt. Az NB1-es klubok közül a Zalaegerszeg összevont eljárásban a Paks, a Ferencváros és az Eto FC elleni találkozók kapcsán kapott pénzbírságot a szurkolói megbotránkoztató bekiabálások miatt. Még súlyosabb szankciót kapott a Debrecen, a Kisvárda elleni mérkőzésen tapasztalt megbotránkoztató és rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt nem csak pénzbüntetésre kötelezték a klubot, hanem elrendelték a Nagyerdei stadion B4-es szektorának lezárását is egy soron következő hazai bajnokira. Igaz, a szektor bezárás végrehajtását 6 hónapra felfüggesztették. Olaszországban rendezik meg a Forma 1-es világbajnokság idei 13. verseny hétvégéjét. A Nemzetközi Automobil Szövetség csütörtökön közölte, hogy mivel a hétvégére tartós napsütést és 30 fok feletti hőmérsékletet várnak, hőségriadót hirdettek. A szervezők azonban így is teltházas versenyre számítanak. A Ferrari duója és a pontversenyben élen álló Andrea Kimi Antonelli személye miatt. A monzai hétvége pénteken két szabad edzéssel veszi kezdetét, a vasárnapi olasz nagydíj pedig vasárnap 15 órakor rajtól.
1: Időjárás. Szombaton eleinte többnyire derült lesz az ég, majd délután fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és főként Notranyskon helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A reggeli minimum hőmérséklet 13 és 19 Celsius fok, a nappali maximum hőmérséklet 26 és 33 Celsius fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Radarral Gornya-Radgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió péntek esti hír összefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és kellemes hétvégét!

A Republiktól szólt a Gyerek közelebb, menekülj el című dal, és friss egyébként a hír, hogy Lionel Messi bejelentette, amit már ugye sokan sejtettek, nem lép többet pályára az argentin csapat válogatottjaként. Hogyha esetleg még valaki nem hallott róla volna, eljött az idő, 21 év után elköszön az argentin válogatottól Lionel Messi. A hírt a focista jelentette be Instagram oldalán. Mint elmondta, a most közzétett üzenetet már két nappal a világbajnoksági vereség után megírta, döntését pedig véglegessé tette azután, hogy augusztus elején 68 évesen elhunyt édesapja George Messi. Mint írta, nem volt könnyű meghozni a döntést, és mélyen fáj neki a visszavonulás, de tudja, hogy eljött az idő, írja a Refresher. Már nincs sok idő hátra, fejezetek zárulnak le, de ez egy olyan, ami mélyen megérint. Mindig is imádtam részese lenni a válogatottnak, mindent beleadtam ebbe, és most már nem tudok többet adni. Ráadásul vannak fantasztikus fiatal játékosaink, akik megérdemlik a játékperceket, írta Messi. Messi később egy videót is posztolt, amiben a válogatottban eltöltött idejének emlékezetes pillanatai láthatók. Messi visszavonulásának híre már akkor elkezdett terjedni, amikor a labdarúgó világbajnokság döntőjében az argentin csapat alul maradt a spanyolokkal szemben. Lionel Messi jelenleg 39 éves, 2005 és 2026 között 207 meccsen játszott válogatott focistaként, 125 gólt szerezve az országnak. 2016-ban volt egy két éves visszavonulása, 2018-ban viszont visszatért a kék-fehér csíkos mezben, olvasható a Refresher oldalán. És egyébként, ha valakit érdekel, akkor ugye az említett videó, ami összegzi a válogatottban eltöltött idejének emlékezetes pillanatait, az megtalálható magában a cikkben, linkelve van ugye Leo Messi oldala, de egyébként akár mi magunk is ellátogathatunk a focista Instagram, Facebook oldalára, és akkor ott is meg tudjuk tekinteni ugye ezt a bizonyos felvételt. Nálunk pedig érkezik a Zaporozsec és Paja be a közös dala a nyomodban.

Dagás Tamás és a DBB pocsolyába lépett, James Blunt pedig új albummal és világslágerekkel tér vissza Budapestre, írja a Recorder. James Blunt századosból lett világhírű zenész, már gyerekkorában több hangszeren tanult, szülei nyomására mégis katonai pályára lépett, és a brit hadseregnél szolgált, ahol 2002-es leszereléséig századosi rendfokozatig jutott. Első albuma 2005-ben jelent meg, Back to Bedlam címmel, és Your Beautiful című dala azonnal világsztárrá tette. Zenei világára nagy hatással volt a Fleetwood Mac, David Bowie és Elton John. Első lemezének felvételei alatt pedig Carrie Fisherrel is összebarátkozott. Az ő lakásában vette fel a Goodbye My Lover című számát, és a Star Wars sztárja javasolta az album címét is. Sőt, Leia hercegnő lett később Blunt fiának a keresztanyja. Bár a Your Beautiful a világ egyik legnépszerűbb esküvői száma, a kifejezetten jó humorú Blunt többször elmondta, hogy a dalt teljesen félreértik, mert ez nem egy romantikus vallomás, hanem egy ijesztő srácról szól, aki a londoni metrón bámulja egy idegen férfi barátnőjét, miközben magában fantáziál. Blunt új albumát az Airplane módot november 6-án jelenteti meg az Atlantic Recordsnál. Lesznek rajta nyárias Tastes Like Summer, epikus Circles, lendületes Oh Daisy és érzelmes Modern Love dalok is. És az ígéretek szerint egy Vissza a gyökerekhez album lesz, amit az Oxfordshire-i Pig Music stadionban rögzített a turné zenekarával. A sportarénában Blunt már 4 önálló koncertet is adott. A legutóbbiról egyébként a Recorder is beszámolt, aztán a Veszprém Festen, majd az MVM Dómban játszott, ahová 3 év után 2027. március 9-én tér majd vissza. Jegyek pedig szeptember 9-től már kaphatóak lesznek az eventim.hu oldalon, illetve a Facebook eseményt is megtalálják, hogyha ellátogatnak a Recorder ezen cikkére, vagy esetleg a James Blunt Facebook oldalára, illetve a MVM Dome Facebook oldalára, hogy pontosítsunk, és akkor ott az események között megtalálják. Úgyhogy érdemes akkor szeptember 9-től figyelni a James Blunt koncertjegyeket is, lecsapni esetleg egy-egyre, és akkor március 9-én ellátogatni Pestre, az MVM Dome-ba, ahol is fellép majd a Your Beautiful világsztárja James Blunt. És ha már ennyit emlegettük a dalt, és ugye magát az előadót, akkor miért is ne szólna az egyik legikonikusabb dala? Úgyhogy, ha esetleg önöknek felkeltette az érdeklődését, recorder.blog.hu, olvassanak utána, vagy esetleg majd ugye szeptember 9-től csapjanak le egy-egy jegyre, nálunk pedig érkezik James Blunt és a Your Beautiful.

Ölni, örülni, megőrülni. Ez az a bizonyos album, ami idén 2026-ban ünnepli megjelenésének 10. évfordulóját. És egyébként ugye egy jól ismertető hang is megszólalt benne, ez nem más, mint Járai Márk volt, úgyhogy már innen is tudhatjuk, hogy nem másról, mint a halott pénzről van szó. És egyébként, ha már halott pénz, akkor, hogy egy-egy hazai, illetve hát magyar előadót is említsünk, ne csak a nagy amerikai, brit előadókat, akiket ugye mindenki ismer. Decemberben az MVM Domban játszik a Halott Pénz, ezt is a Rekorder írta meg. A Puskás Aréna, 3 teltházas Budapest Aréna és 14 teltházas Budapest Park után most az MVM Domot veszi be a Halott Pénz. A zenekar december 29-én első alkalommal lép fel a helyszínen. A 2004-ben még Marsalkó Dávid szólóprojektjeként alakult Halott Pénz, azaz Dead Money, az elmúlt több mint 20 évben az ország egyik legnépszerűbb popzenekarává vált, amely pályafutása során szinte az összes jelentős magyarországi koncerthelyszínt megtöltötte. A Halott Pénz zsinórban 14-szer adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, 3-szor rakta tele a Budapest Arénát, 20. születésnapját pedig a Puskás Arénában ünnepelte. Az idei évet európai turnéval indították. Májusban a Parkban ünnepelték az Ülni, Örülni, Megőrülni lemez 10. születésnapját. Nyáron pedig a legnagyobb hazai fesztiválokon játszottak, és teltházas koncertet adtak a Plázson és a Gyárkertben is, írják a Rekorderen. Erre az izgalmas évre teszik fel a koronát egy nagyszabású évzáró koncerttel, december 29-én az MVM Domban. A koncertre elsőként a regisztrált Live Nation tagok válthatnak jegyet szeptember 4-én, 10 órától, vagyis ugye mától, míg a teljes körű jegyértékesítés szeptember 7-én 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.fancode.hu oldalakon. Illetve Facebook esemény is létre lett hozva az MVM Dom Facebook oldalán, úgyhogy ott is le lehet akkor csekkolni ezeket az oldalakat, illetve jegyet szerezni. Vagy akár látogathatnak a Rekordernek az oldalára, itt is linkelve vannak ezek az oldalak, ahol ugye szertehetünk egy-egy jegyre. Úgyhogy sok érdekes előadó mellett most már akkor december 29-én érdemes ellátogatni egy jófajta halott pénz koncertre is, főleg úgy, hogy idén valószínűleg akkor szólni fognak még dalok az Ülni, Örülni, Megőrülni című albumukról. Egyébként az egyik legsikeresebb albumukról van szó, és talán mondhatni, hogy a maga lemez csak olyan dalokkal van teli, amit rommá hallgatott a közönség, illetve a rádiókból is szólt ez 1000 évvel. Úgyhogy egyik leghíresebb dalokkal fogjuk zárni a mai vezetett műsorunkat itt a Muravidéki Magyar Rádiónál, ugyanis hamarosan már 7 óra, ekkor pedig várja majd önöket az esti mese. 8-tól a Telepjáró ismétlése, 8:30-tól szintiszta rock összeállítás, és az esti műsor folyamán jobbnál jobb muzsikák itt még az MMR-en. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Bencik István, a híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, műsorvezető Gönc Tamara volt. Mi megköszönjük figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak a délután folyamán, és csak azt tudjuk ajánlani, hogy holnap reggel 17:30-tól tartsanak a délelőtti csapattal is. További kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk, és akkor érkezik az a bizonyos beígért dal, ami annak idején talán a Halott Pénz egyik legsikeresebb, leghíresebb slágerévé lett, és ezzel a zenekart is azzá tette, akik ma. Ez pedig nem más, mint a Valami van a levegőben. Kellemes estét, kellemes rádiózást mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Ábrahám Klaudia, Kelep Elek meséi. Az új lakók. Nagy robaj hallatszott a kerkapatak felől. Hatalmas fák dőltek ki sorban. Az állatok elbújtak félelmükben. Felröppent a hír, hogy egy szörny rombol, és hamarosan mindannyiuk élőhelye veszélybe kerül. Elek nem hitt a szóbeszédnek, ezért eldöntötte, hogy utána jár a dolognak. Elrepült a patakhoz, hogy meglesse, mi is történik ott. Két alakot vett észre, akik nem tűntek sem szörnyeknek, sem veszélyesnek, csak hódoknak. Sziasztok! Hát ti meg miért döntitek ki a fákat? Kiáltott le nekik Elek. A hódok összerezzentek az ismeretlen hang hallatán. Mi csak dolgozunk, válaszolt egyikük félénken. Én Ödön vagyok, ő pedig a testvérem Bandi. De te ki vagy, és mit akarsz tőlünk? Kérdezték a gólyát. Én Elek vagyok, és azért jöttem, mert azt hittem, hogy vandálok randalíroznak a patakparton. De hiszen mi nem is vagyunk vandálok, háborodott fel Ödön. Nem látod, hogy építkezünk? A gólya nem látta, sőt, csak kidőlt fákat és ágakat látott egy kupacon. Hamarosan itt a szárasság, akkor leapad a patak, és ha nem építünk addig gátat, akkor nem lesz elég víz, és nem lesz otthonunk sem, magyarázta el Bandi. Ne haragudjatok, nem tudtam, hogy ilyen nehéz munkával jár a hódház építés, szégyelte el magát Elek. Semmi gond, Elek. Gyere, nézd meg, milyen klassz lesz az otthonunk, és itt rengeteg béka is van, hívta Bandi a gólyát. Miután körbevezették és tisztázódott a helyzet, a gólya elköszönt, majd elmondta barátainak, hogy nincs veszélyben az életük, csak új lakók érkeztek, akik éppen építkeznek.
0: Itt a vége, most jön vele!
2: MMR

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Megkezdődött a mezőgazdaságot idén sújtó aszálykárok hivatalos felmérése Szlovéniában. A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara szerint a most begyűjtött adatok alapján lehet pontosan felmérni az aszály következményeit, és ezek alapján meghozni a szükséges állami intézkedéseket. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
2: A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara kezdeményezésére a Szlovén Köztársaság Védelmi és Mentési Igazgatósága határozatot adott ki az idei aszály okozta károk felmérésének megkezdéséről. A károsultak az erre előrelátott űrlapon nyújthatják be a különböző kultúrákra vonatkozó károkat az érintett kataszteri községekben. A kitöltött űrlapnak tartalmaznia kell a mezőgazdaság vezetőjének teljes nevét és lakcímét, a kömögömid azonosítót, az érintett GERK területek számát, a termesztett kultúra megnevezését és kódját, valamint a károsodás százalékos mértékét, illetve a károsodott kultúra tényleges területét árban megadva. A kárnak igazolhatónak kell lennie, ezért a kérelemhez megfelelő bizonyítékokat kell mellékelni, például fényképeket, a biztosító kárbecslési jegyzőkönyveit, jelentéseket és egyéb bizonyítékokat. A kárbejelentéshez szükséges űrlapot a mezőgazdaságok vezetői a községi hivatalokban, illetve a községek honlapján találják. A kérelmek benyújtásának határideje szeptember 23-a. Ezt követően helyszíni ellenőrzések következnek. A 2026-os évre vonatkozó kultúránkénti végleges összesített terméskiesés mértékét még nem határozták meg hivatalosan. A mezőgazdasági kamara és intézményeinek a terepi állapotok alapján készített előzetes becslései azonban jelentős veszteségekre utalnak. A gabonaféléknél a terméskiesést akár 90%-ra, a kukoricánál többnyire 50 és 90% közé, helyenként pedig akár 100%-ra becsülték. A burgonyánál a becslések 30 és 90% között mozogtak, a gyepterületeknél többnyire 50 és 80% között, helyenként pedig 100%-ig terjedtek. A szójánál, az olajtöknél és a napraforgónál a legsúlyosabban érintett területeken a károkat 50 és 90% közé, helyenként pedig akár 100%-ra becsülték. Súlyosan érintettek voltak az öntözés nélküli zöldségfélék is, amelyeknél az egyes kultúrák terméskiesését akár 100%-ra is becsülték. A még vegetációban lévő kultúrák állapota augusztus közepéig tovább romlott a szárazság és a magas hőmérsékletek folytatása miatt. Az aszály különösen a gyepterületeket és a silló kukoricát sújtotta, ezért számos állattartó gazdaság takarmányhiánnyal küzd. A kamara ezért arra kéri azokat a gazdákat, akiknek elegendő takarmányuk van, hogy amennyiben lehetséges, kínálják fel azt az állattartóknak, illetve fontolják meg a takarmány adományozását.
1: Kizárólag női alkotók munkái láthatók a Muraszombati Galéria tegnap megnyílt kiállításán, köztük a lendvai Dan Schroth Marika fali szőnyege, valamint Priska Kulcsár installációja, aki Csáktornyán él, de Szent Lászlói születésű. A tárlat a Csáktornyai Muraközi Múzeum, Muzei Megyi Murja Csákovec gyűjteményéből állt össze, amit Márta Horváth, az intézmény kurátora nyitott meg. Először a statisztikai adatokra hívta fel a közönség figyelmét. Botka Ágnes összeállítása következik.
3: Körülbelül 30%-ra becsültem az alkotók közötti női jelenlétet, vagyis a gyűjteményünkben ez az arány mutatkozik meg. Valamivel alacsonyabb ez, ha az önálló kiállításaik számát nézzük. Ami ezt a kiállítást illeti, a kiinduló pont az volt, hogy valamennyi művésznőtől állítsunk ki legalább egy műtárgyat. Mégis válogatnunk kellett, de a többség itt szerepel. 26 alkotó 42 műalkotással van jelen. A reprezentatív alkotások beválogatásával kezdtem el összeállítani az anyagot, majd a stílusjegyek alapján tettem melléjük a többit. Nyilatkozta Márta Horváth kurátor. Irma Brodnyák Firbásza, Muraszombati Galéria igazgatója, a két intézmény közötti együttműködés első lépéseként értékelte a mostani tárlatot. Örömmel tölt el, hogy a Csáktonyai Muraközi Múzeum elfogadta az ötletünket az együttműködésre. Robert Inhoff vetette fel ennek gondolatát Mássák Rusztek Szobocsán igazgatónőnek. Két évvel ezelőtt kezdtük tervezgetni, hogy ez az együttműködés miként működhetne. Itt látható az első eredmény. Művésznők alkotásait hozták el a gazdag gyűjteményből. 26 művésznő alkotása érkezett hozzánk, egy kicsit előre gondolkodva elmondhatom azonban, hogy október 22-én nyílik meg a Nove Perspektíve új távlatok című kiállításunk, ahol 17 művésznő alkotása szerepel majd a Muravidék tágabb térségéből. Ők a fiatalabb és a középnemzedék képviselői lesznek. Majd ezt a kiállítást visszük át a Csáktonyai Képzőművészeti Szalomba 2027. június-júliusában. Tehát csoportos kiállításokkal indulunk, majd ezeket követik az egyéni kiállítások. A lendvai születésű Dancsrót Marika fali szőnyege gyapjú szálakból készült, a fehér természetes árnyalataira utaló címmel. 1975 körül készülhetett alkotása, amelyik meglepetésszerűen került elő, mesélte a művésznő.
4: Egy Zágrebi önálló kiállításomon a USIS Kultúre, az a Minisztárstvo Kultúre megvett egy dolgot. Akkoriban úgy volt, hogy a önálló kiállításon mindig egy dolgot megvettek, úgy segítettek a művészeknek. És egy másik éven, vagyis az előtti éven meg megvettek egyet, ami a Muzej za umjetnosti obrt Zágrában van. Ezt meg nem tudták még megmondani, hogy kinek fogják adni, ugye? És én meg akkor elmentem Zágrába, és akkor nem tudtam, hogy hova került ez az én tapisszériám. És most, valamikor szeptemberben, fönn van nyitva a televízium, és látom az én tapisszériámat. Előtte beszéltek, visszahajtom gyorsan, hogy meglátom, hogy hol van ez, és így tudtam meg, hogy a Csáktörnyai Múzeum. Szóval én úgy gondolom, hogy azért adtak Csáktörnyára, hogy közel van az én szülővárosomhoz. Még csak most szeptemberben tudtam meg, hogy itt van Csáktörnyán.
3: A beszélgetés folytatását a Horizont egyik őszi adásában hallgathatják meg, amelyben választ keresünk a művészet női vonatkozásának objektív és szubjektív körülményeit érintő kérdésekre.
1: A szlovén ifjúsági másodosztály bajnokságának negyedik fordulójában a Nafta hajrában lőtt góllal 2-1-re legyőzte a Körskoposzaja együttesét. A mérkőzés hőse Lukasz Kvédi volt, aki nemrég érkezett a horvát első ligás Rudes ifjúsági csapatától. Göncelit összefoglalója.
5: Mezőnyfölény, néhány nagy helyzet, de a befejezések nem sikerültek. Két ízben is a kapufa mentette a vendégeket. A gól nélküli első félidő után vezetés szerzett a hazai csapat, de úgy, hogy a vendégvédő Bozsics saját kapujába fejelte a labdát. 9 perc elteltével Kozsár cserejátékos mattolta Piu Ljákovics kapust, megszerezve az egyenlítő gólt. A Nafta ezek után mindent beleadott a győzelem érdekében. 3 perccel a lefolyás előtt eldöntött a mérkőzést. Kvedi a jobb összekötő helyéről vette be Smrke kapuját, beállítva a 2-1-es végeredményt. A horvát játékos gólja után ünneplésbe kezdett a Nafta. A fontos 3 pontról és csapatának játékáról Gregor Bunc edző beszélt.
6: Kontrolláltuk a mérkőzést. A játékképe alapján nálunk volt az előny, de a kapu előtt hiányzott belőlünk a kellő hatékonyság. Kevés játékos kapcsolódott be az utolsó harmad letámadásában, és az utolsó pontos passzok is elvesztek. De az egészet nézve teljesen megérdemelt a győzelem. Az ellenfélnek csak 2-3 veszélyes ellentámadása volt.
5: Lukasz Kvedi gólszerző, aki nemrég érkezett a NAFTA U19-es csapatához a horvát ifjúsági első ligás Rudestől, elmondta, hogy a teljes mérkőzésen a NAFTA volt a jobb csapat, a hajrában a szerencse is megsimogatta őket, elsősorban a kapura lövésénél, melyből gól született, ami nem csak az ő érdeme, hanem a csapat munka eredménye.
7: Pa, mizda smo cijelu utakmicu bili bolji, tako danas je na kraju sreća malo pomazila tu kod mog udarca, ali mizda to gol cijele ekipe, ne samo mene.
5: Milyennek látja a szlovén ifjúsági másodosztály mezőnyét? Kérdeztem az első horvát ifjúsági ligából érkezett játékost.
8: Érezhető a különbség a két ország futballja között. Horvátországban játszottam, ahol a futballkultúra és a nemzeti válogatott eredményessége valóban lényegesen magasabb szinten áll. De Szlovéniának is megvan a saját kvalitása. A NAFTA magas szinten játszik az ifjúsági másodosztályban, és az itteni körülmények kiválóak.
5: Lukasz Kvedi még elmondta, lendván szeretne hétről hétre stabil, magas szintű teljesítményt nyújtani. Véleménye szerint, ha folyamatosan jól és keményen dolgozik, akkor az első csapat vezetőedzője is fel fog figyelni rá. A NAFTA U19, mely feljött a harmadik helyre, az ötödik fordulóban a tabellán második Mojstrovina Bistrica vendége lesz vasárnap.
9: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Botka Ágnes és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
10: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden.

majd jönnek a lányok, a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: Ilyen.
1: Zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

0: A legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Esküszöm, hogy hazámat, annak határait, függetlenségét és alkotmányos rendjét

0: komoly baja.
1: This is the Jamaican style.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

A Muravidék hullámhossza. MMR.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Memento.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt,